senki lenni, ha nem vagy itt, így elfogyok, ahogy a láng. Én nem tudok valaki lenni, ha nem vagy itt, egy

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. Dog Child. Big Rock.

90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best.

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

0: A Best FM-en minden pillanatban velük vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Viszmajor helyzetet hirdetnek majd az aszály miatt. Biológiai gyérítéssel indul a harc a szúnyogok ellen. Még napos és száraz lesz az idő. Jó reggelt kívánok, Bejó Barbara vagyok. A rendkívüli aszályhelyzettel is foglalkozott első ülésén az új kormány tegnap Ópusztaszeren. Magyar Péter miniszterelnök a kormányülésről tartott sajtótájékoztatón elmondta, 257 milliárd forintnyi vízügyi fejlesztés indul majd el uniós programok segítségével. A héten pedig Viszmajor helyzetet hirdetnek a gazdák számára. A kormányfő arról is beszélt, hogy ma megtörténik a tényleges átadás-átvétel a minisztériumoknál. Jövő héten valószínűleg kétszer is ülésezik majd a kabinet, hiszen rengeteg a tennivaló. Magyar Péter kitért arra is, hogy jövő héten Lengyelországban és Ausztriában tárgyal, a következő héten pedig Brüsszelbe utazik, hogy politikai megállapodást kössön az uniós források hazahozataláról. Ezt megelőzően egyébként 5 napra Magyarországra látogat az Európai Bizottság delegációja. A száraz idő miatt idén később kezdődött a harc a szúnyogok ellen. A biológiai gyérítéssel a csípőszúnyogok lárvái ellen lépnek fel a szakemberek, mondta rádiónknak Mukics Dániel, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szóvivője.
2: Mivel a szárazság miatt a folyók árterei nem kerültek ilyen víz alá, így azokon a területeken lett lárvagyérítés, ahol amúgy is állandó szúnyogtenyészőhelyek vannak. A napokban a Duna mentén, a Velencei-tó környékén, a Tisza, a Bodrog és a Körösök holtágainál lesz lárvagyérítés. Ez összesen 11 vármegyét érint, 1170 hektárnyi vízfelületre juttatják ki a lárvákat elpusztító baktériumtartalmú készítményt.
1: Idén is megtartják a botra felsétát. A kampánnyal az egészség megőrzésre és a sport jótékony hatására szeretné felhívni a figyelmet a Cukorbeteg Egyesületek Országos Szövetsége. A programhoz szombattól az ország 26 pontján egyebek mellett Szegeden, Veszprémben, Kaposváron és a fővárosban is csatlakozhatnak az érdeklődők. A helyszínen megmérik a résztvevők vércukrát és vérnyomását, majd egy kiadós Nordic Walking séta után ezt megismétlik. Mindez ingyenes, de előzőleg regisztrálni kell hozzá. Napos időnk lesz felhőkkel, de aztán nyugat felől egyre több és egyre vastagabb felhő érkezik, és sokfelé záporok, zivatarok alakulhatnak ki. A hőmérséklet 18-23 fokig emelkedik napközben. Holnap is kisüt a nap egy időre, de jóval több lehet a felhő, és csapadékra is készülni kell. Délután nyugaton 18, keleten 25 fok várható. Szombatra borult időt, kiadós esőt ígérnek, a nap inkább keleten bújhat elő egy kicsit, a fővárosban 20 fokra készüljenek.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. Best
1: FM. Ez a levél megint neked íródik. Lelkem egy koldus, a túlélésért kínlódik. Hiányoztál mindig, nem izgatott, hogy ki volt itt. Egy félárva kiskölyök a mai napig vívódik. Megjött a siker, a díjak, a pénzek, a kisfiam, a párom, lett családi fészek. Sokszor vártam, hogy kihunjon a fényem, mert nincsen több vasárnap, csak egy züllött péntek. Sokan nem hiszik, de a csillagod is látom. Sokszor beszélek hozzád, és éneklem a számod. Kevés volt az időnk, ezt mai napig bánom. Pihenj csak tovább, és folytasd az álmod.

0: Best FM. Best FM. A legjobb zenék.
1: Már minden rendben, de néha meg úgy érzem, hogy nagyon hiányzik valami. Aztán rájövök, hogy sem.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
1: Jót tett a földeknek a hételei csapadék. Műemléki pompáját nyeri vissza az egykori Konstantin iskola Szolnokon. Nem lesz Covid a hantavírusból. Köszöntöm a hallgatókat, önök Gyemendi Rékát hallják. A Szolnoki Város Üzemeltetési Kft. Megkezdte a kezelésében lévő hidak teljes körű műszaki átvizsgálását, számoltak be róla hivatalos oldalukon. A jogszabályi előírásoknak megfelelő időszakos ellenőrzésre a műtárgyak állapotának pontos felmérése miatt van szükség, hogy garantálni tudják a hosszú távú biztonságos üzemeltetést. A munkálatok összesen 8 hidat érintenek, köztük a Tiszavirág hidat, a Laki Kálmán hidat és a 4-es főút ideiglenes Zagyva hídját is. A szakemberek részletes állapotfelmérést végeznek, ami miatt az elkövetkező napokban és hetekben időszakos forgalomkorlátozásokra kell számítani az érintett szakaszokon. A városüzemeltetés hangsúlyozta, hogy az esetleges lezárásokról előre tájékoztatják a lakosságot. Egyúttal kérik a közlekedőket, hogy a munkavégzés idején fokozott figyelemmel és óvatossággal haladjanak át a hidakon. Jubileumi pontgyűjtőjáték indult Jász-Nagykun-Szolnok vármegye fennállásának 150. évfordulója alkalmából. A kezdeményezés célja, hogy a lakosság gyalogosan vagy kerékpárral járja be a térség kulturális, történelmi és természeti értékhelyeit. A játék jelenleg 62 helyszínen, 6 városban, Jászberényben, Karcagon, Mezőtúron, Szolnokon, Tiszaföldváron és Tiszafüreden érhető el, de a kör folyamatosan bővül. A résztvevőknek kihelyezett kódokat kell megtalálniuk, a cél pedig legalább 150 pont összegyűjtése október 31-éig. A játék népszerűségét jelzi, hogy már több mint 330-an regisztráltak, a leglátogatottabb célpontok pedig a Szigligeti Színház, a Református templom és a Tiszai hajósok emlékműve. A szervezők, köztük Szolnok önkormányzata és az Abanovák Agóra nem csak a múlt megismerésére, hanem a helyi közösségek megerősítésére és a fenntartható túrázásra is buzdítják a kincskeresőket a Gördögök Egyesület honlapján olvasható felhívásban. A száraz idő miatt idén később kezdődött a harc a szúnyogok ellen. A biológiai gérítéssel a csípőszúnyogok lárvái ellen lépnek fel a szakemberek, mondta rádiónknak Mukics Dániel, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szóvivője.
2: Mivel a szárazság miatt a folyók árterei nem kerültek idén víz alá, így azokon a területeken lett lárvagyérítés, ahol amúgy is állandó szúnyogtenyészőhelyek vannak. A napokban a Duna mentén, a Velencei tó környékén, a Tisza, a Bodrog és a Körösök holtágainál lesz lárvagyérítés. Ez összesen 11 vármegyét érint, 1170 hektárnyi vízfelületre juttatják ki ezt a lárvákat elpusztító baktériumtartalmú készítményt.
1: A héten így Jász-Nagykun-Szolnok vármegyében is dolgoznak a szakemberek, 400 hektáron juttatják ki légi úton a szert. Látványos szakaszához ért a szolnoki belváros egyik legszebb történelmi épületének, az egykori Konstantin általános iskolának a rekonstrukciója. A Szolnoki Szakképzési Centrum saját forrásból, bruttó 65 millió forintból végzi a jelenleg a Pálffy vízügyi technikumhoz tartozó 130 éves ingatlan homlokzati felújítását. Hicsó György kancellár a vármegyei napilapnak elmondta, a cél az eredeti arculat teljes körű visszaállítása, beleértve a műemléki nyílászárók cseréjét és a jellegzetes torony bátogos munkáit. A belső terekben jelenleg is közel 200 diák tanul, a jövőben a termek és folyosók megújítása is szerepel a tervekben. Karnyújtásnyira került a feljutástól a Szolnok Evolution kosárlabda csapata, miután az MB2-es rájátszás döntőinek első felvonásán 77-64-re legyőzte a TFS-e együttesét. A Tisza Virág Arénában 700 néző előtt megrendezett találkozó háromnegyeden át rendkívül szoros és feszült csatát hozott, ahol a vendég fővárosiak többször is vezettek. A záró szakaszban azonban fordult a kocka, a szolnokiak elképesztő hajrát produkáltak, és az utolsó negyedet 24-re megnyerve állva hagyták ellenfelüket, számolt be róla az Új Néplap. A győzelem legfőbb letéteményese Tóth Zoltán volt, aki egymaga 38 pontot, közel 9-3 pontost szerzett. Bujáki Dániel tanítványai így megnyugtató 13 pontos előnnyel utazhatnak a budapesti visszavágóra, ahol eldől, mennyi csapat biztosítja helyét az NB1B mezőnyében. Komoly segítséget jelent a mezőgazdaságnak a most érkezett csapadék, a Jászkunság egyes területein 50% fölötti lett a talaj legfelső részének nedvesség tartalma. Ez ugyan nem pótolja teljesen a korábbi hiányt, de jelentősen javíthatja a termés kilátásokat, mondta rádiónknak Süle Katalin, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara alelnöke.
3: A szántóföldi növénytermesztés, kertészet, de ugyanúgy a legelő állományok tekintetében is rendkívül fontos volt, hogy csapadékhoz jussanak a növények. Volt, ahol 20-25 mm esett, főképp Somogy, Zala vármegyében, de Hajdú-Bihar és Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye egyes területein is. Azonban a csapadékeloszlás hektikus volt, ahol egyáltalán nem esett, várják a gazdálkodók a csapadékot. Minél hosszabb ideig tartó, csendes, áztató esőt, hogy kellő mélységbe tudjon szivárogni.
1: Nyilvános licit eljárást hirdettek a Tiszaligeti élményfürdő területén található üzlethelyiségek hasznosítására. A pályázat célja, hogy a modern és kiemelt turisztikai helyszín vendégeit még színvonalasabb, sokszínűbb kínálat várja a szezonban. A vállalkozók többféle profilban is szerencsét próbálhatnak. A felhívások között szerepel két büfépavilon, valamint külön árusítóhelyek fagylalt, kürtős kalács, vattacukor és strandcikkek forgalmazására. A jelentkezők a megadott online felületen ismerhetik meg a részletes feltételeket és vehetnek részt a licit folyamatában. Az üzemeltető közölte, bíznak abban, hogy a változatos szolgáltatásokkal tovább emelkedik a fürdőélmény színvonala a látogatók számára. Kicsi az esélye annak, hogy járványt okoz a hantavírus, véli a Pécsi Tudományegyetem Virológiai Nemzeti Laboratóriumának vezetője. A kórokozó az utóbbi időben egy holland óceánjáron fertőzött, Kemenesi Gábor szerint azonban ilyen esetek korábban is előfordultak.
4: Nem kell világjárványtól tartani, mert ezt a vírust ismerve azt látjuk, hogy korábban is voltak hasonló méretű és jellegű járványok. Szűk közösségbe, közeli kontaktussal adták már át emberek ezt a vírust korábban is. Sikerült megfékezni néhány esetnél, vagy néhány tíz esetnél. Kijöttek a vírus genetikai adatai is, hogy esetleg van egy szokatlan mutáció, vagy egy szokatlan jelleg a genomban, ezek nem olvashatók ki, viszont azt látjuk, hogy a korábban is már rákcsálókról emberre ugrott Anders vírus, de ez nem az a fajta vírus, ami a Covid-nál már megszokott, könnyen légúton terjedő vírusok közé tartozik.
1: Most pedig néhány mondatban a várható időjárásról. Ma a nyugati és az északnyugati tájak kivételével sokfelé számíthatunk napos időre, de később több felhő zavarhatja meg a napsütést. Este a Dunántúlon is többfelé várható csapadék. A következő napokban a maximum hőmérséklet nappal 18-21 fok között alakul, éjjel 5-9 fok lehet a minimum.
0: A Best FM-et megtalálja az interneten is. www.bestfm.hu www.bestfm.hu A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
5: Szép jó reggelt kívánok mindenkinek május 14-én, hát a mai nappal túl leszünk a fagyos szenteken. Bonifác napja van, sok boldogságot nekik és a szülinaposoknak is. 6 óra múlt 10 perccel, Max M. Levente vagyok. George Michael dalát indítom, már is készül az Airi Mafia, és énekel nem sokára Jennifer Lopez is. 0620 55 55 155 telefon SMS Viber számunk.
0: Best FM, a legjobb zenék. Best.

Best FM, a legjobb zenék. Jó reggelt kívánok az év 134. napján, május 14-e van. Ma a bonifácokat lehet ünnepelni. Ma van a vándormadarak világnapja. Azok előtt, a lenyűgöző állatok előtt tisztelgünk évről évre, akik több ezer kilométert repülnek, hogy életben maradjanak, fészkeljenek, majd újra útra keljenek. A vándormadarak világnapja nem csak a madárvilág ünnepe, hanem egy erőteljes emlékeztető is arra, hogy ezek az állatok milyen sérülékenyek, és mennyire ki vannak szolgáltatva a természetes élőhelyek pusztulásának, az éghajlatváltozásnak és az emberi tevékenység hatásainak. A Tisza-tó, a Hortobágya fertőtáj, vagy éppen a Kiskunság madárvilága világszinten is egyedülálló. Jó reggelt, jó utat, jó készülődést kívánok, vagy jó munkát, ha még nem ért véget az éjszakai műszak, vagy már ilyen korán elkezdődött a nappali. Kosin, Hide You, ez a folytatás a Besten.

0: Ezt a fel a legjobb zenék. Ma napos gomoly felhős időnk lesz, estétől nyugat felől újabb záporokkal, zivatarokkal. Holnap is erre lehet készülni, mert hogy szombaton a jelenlegi számítások szerint egy mediterrán ciklon alakítja majd időjárásunkat. Még pontosabb, részletesebb időjárás jelentés hallható a hírek végén is. Fél hét után pedig a Rizzle Kicks folytatja.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
2: 102.4 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
1: Hétfelülvizsgálatok Szolnokon teljes körű ellenőrzés kezdődött. Pontgyűjtő kalandjátékkal fedezhetjük fel a 150 éves vármegyét, már nálunk is gyérítik a szúnyogokat. Köszöntöm a hallgatókat, önök Gyemendi Rékát hallják. A Szolnoki Városüzemeltetési Kft. Megkezdte a kezelésében lévő hidak teljes körű műszaki átvizsgálását, számoltak be róla hivatalos oldalukon. A jogszabályi előírásoknak megfelelő időszakos ellenőrzésre a műtárgyak állapotának pontos felmérése miatt van szükség, hogy garantálni tudják a hosszú távú biztonságos üzemeltetést. A munkálatok összesen 8 hidat érintenek, köztük a Tiszavirág hidat, a Laki Kálmán hidat és a 4-es főút Idéglenes Zagyva hídját is. A szakemberek részletes állapotfelmérést végeznek, ami miatt az elkövetkező napokban és hetekben időszakos forgalomkorlátozásokra kell számítani az érintett szakaszokon. Jubileumi pontgyűjtőjáték indult Jász-Nagykun-Szolnok vármegye fennállásának 150. évfordulója alkalmából. A kezdeményezés célja, hogy a lakosság gyalogosan vagy kerékpárral járja be a térség kulturális, történelmi és természeti értékhelyeit. A játék jelenleg 62 helyszínen, 6 városban, Jászberényben, Karcagon, Mezőtúron, Szolnokon, Tiszaföldváron és Tiszafüreden érhető el, de a kör folyamatosan bővül. A résztvevőknek kihelyezett kódokat kell megtalálniuk, a cél pedig legalább 150 pont összegyűjtése október 31-éig. A játék népszerűségét jelzi, hogy már több mint 330-an regisztráltak, a leglátogatottabb célpontok pedig a Szigligeti Színház, a Református templom és a Tiszai hajósok emlékműve. A száraz idő miatt idén később kezdődött a harc a szúnyogok ellen. A biológiai gyérítéssel a csípőszúnyogok lárvái ellen lépnek fel a szakemberek, mondta rádiónknak Mukics Dániel, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szóvivője. A héten így Jász-Nagykun-Szolnok vármegyében is dolgoznak a szakemberek, 400 hektáron juttatják ki légi úton a szert. Ma a nyugati és az északnyugati tájak kivételével sokfelé számíthatunk napos időre, de később több felhő zavarhatja meg a napsütést. Este a Dunántúlon is többfelé várható csapadék. A következő napokban a maximum hőmérséklet nappal 18-21 fok között alakul, éjjel 5-9 fok lehet a minimum.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen.

0: Best FM, a legjobb zenék. Május 14-én csütörtökön a napos gomoly felhős időben estétől újból számítani lehet. Záporokra, zivatarokra 18-23 fok valószínű. Holnap hasonló időnk lesz. A mostani számítások szerint ugyanis szombaton egy mediterrán ciklon érkezik. Újabb csapadékkal persze azért a nap is előbújik. 18-25 fok várható majd. Jön egy újabb a 90-es és 2000-es évekből Emily Sandétól a Besten. Jó reggelt!
1: Best FM, a legjobb zenék.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: A következő fél órában ébresztőt fúj majd a Criss Cross. Sőt, aláfestő zenét szolgáltat a reggeli tornához, ha úgy van. A testnevelés mellett persze lesz irodalom is, Berecki Zoltánnal. Telefon SMS Viber számunk. Jó reggelt!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM. A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
1: 13 pontos szolnoki előny az NB1-ért vívott döntő első mérkőzése után. Műemléki pompáját nyeri vissza az egykori Konstantin iskola Szolnokon. Ráfért már a földekre a hét elejé csapadék. Köszöntöm a hallgatókat, önök Gyemendi Rékát hallják. Látványos szakaszához ért a szolnoki belváros egyik legszebb történelmi épületének, az egykori Konstantin általános iskolának a rekonstrukciója. A szolnoki szakképzési centrum saját forrásból, bruttó 65 millió forintból végzi a jelenleg a Pálffy vízügyi technikumhoz tartozó 130 éves ingatlan homlokzati felújítását. Hicsó György kancellár a vármegyei napilapnak elmondta, a cél az eredeti arculat teljes körű visszaállítása, beleértve a műemléki nyílászárók cseréjét és a jellegzetes torony bádogos munkáit. A belső terekben jelenleg is közel 200 diák tanul, a jövőben a termek és folyosók megújítása is szerepel a tervekben. Karnyújtásnyira került a feljutástól a Szolnok Evolution kosárlabda csapata, miután az MB2-es rájátszás döntőinek első felvonásán 77-64-re legyőzte a TFS-e együttesét. A Tisza Virág Arénában 700 néző előtt megrendezett találkozó háromnegyeden át rendkívül szoros és feszült csatát hozott, ahol a vendég fővárosiak többször is vezettek. A záró szakaszban azonban fordult a kocka, a szolnokiak elképesztő hajrát produkáltak, és az utolsó negyedet 24-re megnyerve állva hagyták ellenfelüket, számolt be róla az Új Néplap. A győzelem legfőbb letéteményese Tóth Zoltán volt, aki egymaga 38 pontot, közel 9-3 pontost szerzett. Bujáki Dániel tanítványai így megnyugtató 13 pontos előnnyel utazhatnak a budapesti visszavágóra. Komoly segítséget jelent a mezőgazdaságnak a most érkezett csapadék, a Jászkunság egyes területein 50% fölötti lett a talaj legfelső részének nedvességtartalma. Ez ugyan nem pótolja teljesen a korábbi hiányt, de jelentősen javíthatja a termés kilátásokat, mondta rádiónknak Süle Katalin, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara alelnöke. Ma a nyugati és az északnyugati tájak kivételével sokfelé számíthatunk napos időre, de később több felhő zavarhatja meg a napsütést. Este a Dunántúlon is többfelé várható csapadék. A következő napokban a maximum hőmérséklet nappal 18-21 fok között alakul, éjjel 5-9 fok lehet a minimum.
0: Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Szép jó reggelt kívánok, a mai nappal túl leszünk, túléljük a fagyos szenteket, akik tegnap előtt este fehérré varázsolták a kékest, igen, havazott hazánk legmagasabb pontján. Ha már túlélők, jön a Destiny's Child-dal a Survivor, hello, jó reggelt, Maxim Levente vagyok, 0620 55 55 155, telefon, SMS, Viber számú.
0: Best FM.

Best FM, a legjobb zenék. Jó reggelt kívánok! Május 14-én, amikor is 173 éve, Gail Borden feltaláló szabadalmaztatta a sűrített tej előállításának módszerét. Emlékszem, gyerekkoromban tubusból ettük, ittuk. Hát a sűrített tej kicsit sűrűbb, mint egy folyadék, szóval ezért vagyok bajban. Minden esetre köszönjük Gail Bordennek. Közben jön egy újabb a 90-es és 2000-es évekből Nelly Furtadótól, ez a Say It Right. Jó reggelt, jó utat, jó készülődést a Best FM-mel.

0: Best FM a legjobb zenék a hét utolsó előtti munkanapján, napos gomoly felhős időnk lesz 18-23 fokkal, estétől újabb záporokkal, zivatarokkal, amelyek és a holnapi csapadék is a szombaton érkező mediterrán ciklon előfutárai. Még több időjárás jelentés és friss infók a hírekben, 7:30 után pedig Sheryl Crow énekel.
1: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
2: 102.4 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
1: Várják a bérlőket a Tiszaligeti élményfürdő üzlethelyiségeibe. Újra jár a komp Tiszarof és Tiszasúly között, nem lesz Covid a hantavírusból. Köszöntöm a hallgatókat, önök Gyemendi Rékát hallják. Nyilvános licit eljárást hirdettek a Tiszaligeti élményfürdő területén található üzlethelyiségek hasznosítására. A pályázat célja, hogy a modern és kiemelt turisztikai helyszín vendégeit még színvonalasabb, sokszínűbb kínálat várja a szezonban. A vállalkozók többféle profilban is szerencsét próbálhatnak. A felhívások között szerepel két büfépavilon, valamint külön árusítóhelyek fagylalt, kürtős kalács, vattacukor és strandcikkek forgalmazására. A jelentkezők a megadott online felületen ismerhetik meg a részletes feltételeket és vehetnek részt a licit folyamatában. Kedden ismét elindult a komp közlekedés a Tiszarofot és Tiszasúlyt összekötő átkelőn, miután a Tisza vízállása kedvezően alakult. A szolgáltatás múlt vasárnap óta szünetelt, mivel a folyó túlságosan alacsony vízszintje nem tette lehetővé a rév biztonságos üzemeltetését. A település tájékoztatása szerint kedd óta az átkelés a megszokott rendben reggel 7 és délután 5 óra között vehető igénybe. Kicsi az esélye annak, hogy járványt okoz a hantavírus, véli a Pécsi Tudományegyetem Virológiai Nemzeti Laboratóriumának vezetője. A kórokozó az utóbbi időben egy holland óceánjáron fertőzött, Kemenesi Gábor szerint azonban ilyen esetek korábban is előfordultak.
2: Nem kell világjárványtól tartani, mert ezt a vírust ismerve azt látjuk, hogy korábban is voltak hasonló méretű és jellegű járványok. Szűk közösségbe, közeli kontaktussal adták már át emberek ezt a vírust korábban is. Sikerült megfékezni néhány esetnél, vagy néhány tíz esetnél. Kijöttek a vírus genetikai adatai is, hogy esetleg van egy szokatlan mutáció, vagy egy szokatlan jelleg a genomban, ezek nem olvashatók ki, viszont azt látjuk, hogy a korábban is már rákcsálókról emberre ugrott Andes vírus, de ez nem az a fajta vírus, ami a Covid-nál már megszokott, könnyen légúton terjedő vírusok közé tartozik.
1: Most pedig néhány mondatban a várható időjárásról. Ma a nyugati és az északnyugati tájak kivételével sokfelé számíthatunk napos időre, de később több felhő zavarhatja meg a napsütést. Este a Dunántúlon is többfelé várható csapadék. A következő napokban a maximum hőmérséklet nappal 18-21 fok között alakul, éjjel 5-9 fok lehet a minimum.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Slágerei.
3: This ain't no disco. It ain't no country club either.

0: Best FM, a legjobb zenék. Jó reggelt kívánok május 14-én, csütörtökön, a Bonifácok névnapján. Sok boldogságot kívánok a névnaposoknak és a szülinaposoknak is. 173 éve ezen a napon Gail Borden feltaláló szabadalmaztatta a sűrített tej előállításának módszerét. Két skifi alkotó, akiknek gyermekkorom meghatározó filmjeit köszönhetem. 74 éve ezen a napon született Robert Zemeckis, producer, Oscar-díjas rendező, a Visszajövőbe alkotója. És ma 82 éves George Lucas író rendező, a Csillagok háborúja atya. Ma 42 éve megszületett Mark Zuckerberg, a Facebook kitalálója és vezetője. 1973-ban ezen a napon született az amerikai énekes dalszerző Shanice. 1971. május 14 megszületett Danny Wood, az amerikai New Kids on the Block tagja. A sort pedig a szemtelenül fiatal, 96-os születésű holland DJ producer Martin Garrix zárja. Még egyszer sok boldogságot az ünnepelteknek. 0620 55 55 155 telefon, SMS, Viber.
1: Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Szerencsére a ma reggel egy fokkal nyugisabb az utakon, mint amilyen volt tegnap meg tegnap előtt. Azért az M1-es ma reggel is lassú. Három szakaszon is a főváros felé, Komáromnál, Tatabánya után és Bicske, valamint Biatorbágy térségében. Jó utat, ha dugó baleset van, várom én is az infót. 0620 55 55 155. A következő órában jön majd egy Maniac feldolgozás Szabjestől. És jön a CNC Music Factory is. De mindenek előtt egy rövid szünet, aztán folytatjuk. Jó reggelt!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. Akció a Husqvarna szolnoki üzletében. Fűnyírók, fűnyírótraktorok, rotációs kapák, kaszák, kamerás robotfűnyírók már vezeték nélkül is, nagy választékban, akár áruhitelre is. Mátyás király út 18, telefon 515 515. Husqvarna, a profik választása. Ha vége a munkaidőnek, jöhet az én idő. Night Shift a Best FM-en, minden nap délután 6-tól. Ma a lemezjátszóknál White Boy és DJ Miller a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen dance slágereivel. Barbra Streisand.

0: Next FM. A legjobb zenék. Reklámot hallottak. Best FM. A legjobb zenék. A legjobb itthon.
1: Szolnokot korábban a magyar felhőkarcolók városának is illették, mivel az Ady Endre út 16 emeletes épülete mellett két 18 lakott emelettel rendelkező torony is található a Várkonyi téren és a Városmajor úton. No meg persze ott a vasútállomásnál a 24 emeletes. Igazság szerint 22 lakó emelete és egy 23. emelete van az 1975-ben átadott épületnek. A toronyház Magyarország legmagasabb lakóépülete 81 méter magassággal. Ez időtájt a 70-es évek elején már kezdett körvonalazódni az új vasútállomás, és nekiláttak a József Attila lakótelep, valamint a Pelikán szálloda építésének is. Mindez a város 900. születésnapjához kapcsolódott. A torony azóta is az az épület, amelyet a Szolnokra érkező először meglát.
0: Best FM, a legjobb zenék. Best FM, a legjobb zenék, a legjobb itthon.
1: Az Eötvöstéri víztorony egykoron a város egyik legmagasabb épülete volt, és 60 éven át szolgálta a szolnokiakat. Miután az 1900-as évek elején rohamosan fejlődött Szolnok, szükségessé vált a vízhálózat kiépítése. Több terv után egy akkor még új technológiának számító vasbeton szerkezet mellett döntöttek. 1910-ben adták át a 36 méteres tornyot, mely 600 köbméteres tárolóval rendelkezik. A nyolcszögletű torony 8 pilléren áll. Magassága és központi fekvése miatt 1924-től a tűzoltók figyelőállása is volt. Az 1944-es angol bombázást nem úszta meg sérülés nélkül a víztorony, amit aztán 1956-ban újítottak fel, és a 70-es évekig még ki tudta szolgálni az igényeket.
0: Best FM, a legjobb zenék. Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
2: Hétfelülvizsgálatok Szolnokon teljes körű ellenőrzés kezdődött. Pontgyűjtő kalandjátékkal fedezhetjük fel a 150 éves vármegyét, már nálunk is gyérítik a szőnyogokat. Köszöntöm a hallgatókat, önök Gyemendi Rékát hallják. A Szolnoki Városüzemeltetési Kft. Megkezdte a kezelésében lévő hidak teljes körű műszaki átvizsgálását, számoltak be róla hivatalos oldalukon. A jogszabályi előírásoknak megfelelő időszakos ellenőrzésre a műtárgyak állapotának pontos felmérése miatt van szükség, hogy garantálni tudják a hosszú távú biztonságos üzemeltetést. A munkálatok összesen 8 hidat érintenek, köztük a Tiszavirág hidat, a Laki Kálmán hidat és a 4-es főút Idéglenes Zagyva hídját is. A szakemberek részletes állapotfelmérést végeznek, ami miatt az elkövetkező napokban és hetekben időszakos forgalomkorlátozásokra kell számítani az érintett szakaszokon. Jubileumi pontgyűjtőjáték indult Jász-Nagykun-Szolnok vármegye fennállásának 150. évfordulója alkalmából. A kezdeményezés célja, hogy a lakosság gyalogosan vagy kerékpárral járja be a térség kulturális, történelmi és természeti értékhelyeit. A játék jelenleg 62 helyszínen, 6 városban, Jászberényben, Karcagon, Mezőtúron, Szolnokon, Tiszaföldváron és Tiszafüreden érhető el, de a kör folyamatosan bővül. A résztvevőknek kihelyezett kódokat kell megtalálniuk, a cél pedig legalább 150 pont összegyűjtése október 31-éig. A játék népszerűségét jelzi, hogy már több mint 330-an regisztráltak, a leglátogatottabb célpontok pedig a Szigligeti Színház, a Református templom és a Tiszai hajósok emlékműve. A száraz idő miatt idén később kezdődött a harc a szúnyogok ellen. A biológiai gyérítéssel a csípőszúnyogok lárvái ellen lépnek fel a szakemberek, mondta rádiónknak Mukics Dániel, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szóvivője. A héten így Jász-Nagykun-Szolnok vármegyében is dolgoznak a szakemberek, 400 hektáron juttatják ki légi úton a szert. Ma a nyugati és az északnyugati tájak kivételével sokfelé számíthatunk napos időre, de később több felhő zavarhatja meg a napsütést. Este a Dunántúlon is többfelé várható csapadék. A következő napokban a maximum hőmérséklet nappal 18-21 fok között alakul, éjjel 5-9 fok lehet a minimum.
0: Best FM. Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Waka Waka újra töltve, azaz jön a foci VB himnuszainak királynője Shakira, az őrült Latina, aki az idei amerikai foci VB dalát is elkészíthette, a címe pedig Waka Waka helyett Dai Dai. Most a lokát indítom tőle, 5 perc elmúlt 8, hello, jó reggelt! Max Emlövente vagyok.
0: Best FM.

ahogy együtt csak veszünk el. Térkép nem kell, a mobilom lemerül, hogy mi lett a mában, majd holnap kiderül.

Best FM, a legjobb zenék. Szerencsére a mai reggel egy fokkal elviselhetőbb az utakon. Különösebben nagy dugókról nem tudok, hát ugye egy-két helyszínt leszámítva az M1-es felújítása miatt. A főváros felé vezető oldalon nagyon-nagyon megtorpan a pálya, sőt araszol Komárom előtt, Tatabánya után, illetve Bicske és Biatorbágy térségében is. Akinek van további közlekedés infója, hívjon vagy írjon 0620 55 55 155. Nem sokára a CNC Music Factory-vel teszünk gyárlátogatást a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereinek szerelőcsarnokában. Most pedig a Black Eyed Peas folytatja. Where's the love? A besten.

0: Best FM a legjobb zenék. Ma kicsit szeles, többnyire napos időnk lesz, 20 fok körüli maximummal, estétől záporokkal, zivatarokkal, amelyekből holnap még több jön. Szombaton ugyanis érkezik egy mediterrán ciklon. A hétvégén nem lesz valami szép idő. Gyönyörűen ragyognak viszont a csillagok az éterben, a hírek után jön a Simply Red és a Stars. Mindjárt jó reggelt!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: 102.4 Best FM.
1: 102.4 Best FM.
2: A legjobb zenék.
1: A legjobb zenék.

0: Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
1: 13 pontos szolnoki előny az NB1-ért vívott döntő első mérkőzése után. Műemléki pompáját nyeri vissza az egykori Konstantin iskola Szolnokon. Ráfért már a földekre a hét elejé csapadék. Köszöntöm a hallgatókat, önök Gyemendi Rékát hallják. Látványos szakaszához ért a szolnoki belváros egyik legszebb történelmi épületének, az egykori Konstantin általános iskolának a rekonstrukciója. A szolnoki szakképzési centrum saját forrásból, bruttó 65 millió forintból végzi a jelenleg a Pálffy vízügyi technikumhoz tartozó 130 éves ingatlan homlokzati felújítását. Hícsó György kancellár a Vármegyei Napilapnak elmondta, a cél az eredeti arculat teljes körű visszaállítása, beleértve a műemléki nyílászárók cseréjét és a jellegzetes torony bátogos munkáit. A belső terekben jelenleg is közel 200 diák tanul, a jövőben a termek és folyosók megújítása is szerepel a tervekben. Karnyújtásnyira került a feljutástól a Szolnok Evolution kosárlabda csapata, miután az NB2-es rájátszás döntőjének első felvonásán 77-64-re legyőzte a TFS-e együttesét. A Tisza Virág Arénában 700 néző előtt megrendezett találkozó háromnegyeden át rendkívül szoros és feszült csatát hozott, ahol a vendég fővárosiak többször is vezettek. A záró szakaszban azonban fordult a kocka, a szolnokiak elképesztő hajrát produkáltak, és az utolsó negyedet 24-re megnyerve állva hagyták ellenfelüket, számolt be róla az Új Néplap. A győzelem legfőbb letéteményese Tóth Zoltán volt, aki egymaga 38 pontot, közel 9-3 pontost szerzett. Bujáki Dániel tanítványai így megnyugtató 13 pontos előnnyel utazhatnak a budapesti visszavágóra. Komoly segítséget jelent a mezőgazdaságnak a most érkezett csapadék, a Jászkunság egyes területein 50% fölötti lett a talaj legfelső részének nedvesség tartalma. Ez ugyan nem pótolja teljesen a korábbi hiányt, de jelentősen javíthatja a termés kilátásokat, mondta rádiónknak Süle Katalin, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara alelnöke. Ma a nyugati és az északnyugati tájak kivételével sokfelé számíthatunk napos időre, de később több felhő zavarhatja meg a napsütést. Este a Dunántúlon is többfelé várható csapadék. A következő napokban a maximum hőmérséklet nappal 18-21 fok között alakul, éjjel 5-9 fok lehet a minimum.
0: Az időjárás jelentés támogatója a Lángi Kft. Nyisson új ablakot a világra! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

Ezt FM, a legjobb zenék. 20 fok körüli napos, gomoly felhős, kicsit szeles időnk lesz. Estétől záporokkal, zivatarokkal. Remélem azért még egy bringázás bele fog férni. Muszáj tekernem egyet ma, mert holnaptól még több zápor, zivatar várható, a hétvégén aztán meg pláne. Sajnos nem lesz ideális az idő a szabadtéri programokhoz. Szombaton mediterrán ciklon érkezik még több csapadékkal. És érkezik a következő a 90-es és 2000-es évekből is. Dario G, Carnaval de Paris a besten.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: De hát én Justin Timberlake vagyok, hát világkörüli turném vagyok, mondta az őt igazoltató rendőrnek értetlenkedve Justin Timberlake, tudjuk mi lett a vége. Ő is itt lesz a Szenyoritával, illetve az Embertelen dal 2022-es verziója Geszti Pétertől, Lotfi Begitől és Presser Gábortól. Ha dugó baleset van közben, várom az infót 0620-55-55-155.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM. 102.4 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
1: Várják a bérlőket a Tiszaligeti élményfürdő üzlet helyiségeibe. Újra jár a komp Tiszarof és Tiszasúly között, nem lesz Covid a hantavírusból. Köszöntöm a hallgatókat, önök Gyemendi Rékát hallják. Nyilvános licit eljárást hirdettek a Tiszaligeti élményfürdő területén található üzlethelyiségek hasznosítására. A pályázat célja, hogy a modern és kiemelt turisztikai helyszín vendégeit még színvonalasabb, sokszínűbb kínálat várja a szezonban. A vállalkozók többféle profilban is szerencsét próbálhatnak. A felhívások között szerepel két büfépavilon, valamint külön árusító helyek fagylalt, kürtős kalács, vattacukor és strandcikkek forgalmazására. A jelentkezők a megadott online felületen ismerhetik meg a részletes feltételeket és vehetnek részt a licit folyamatában. Kedden ismét elindult a komp közlekedés a Tiszarofot és Tiszasúlyt összekötő átkelőn, miután a Tisza vízállása kedvezően alakult. A szolgáltatás múlt vasárnap óta szünetelt, mivel a folyó túlságosan alacsony vízszintje nem tette lehetővé a rév biztonságos üzemeltetését. A település tájékoztatása szerint kedd óta az átkelés a megszokott rendben reggel 7 és délután 5 óra között vehető igénybe. Kicsi az esélye annak, hogy járványt okoz a hantavírus, véli a Pécsi Tudományegyetem Virológiai Nemzeti Laboratóriumának vezetője. A kórokozó az utóbbi időben egy holland óceáni áron fertőzött, Kemenesi Gábor szerint azonban ilyen esetek korábban is előfordultak.
2: Nem kell világjárványtól tartani, mert ezt a vírust ismerve azt látjuk, hogy korábban is voltak hasonló méretű és jellegű járványok. Szűk közösségbe, közeli kontaktussal adták már át emberek ezt a vírust korábban is. Sikerült megfékezni néhány esetnél, vagy néhány tíz esetnél. Kijöttek a vírus genetikai adatai is, hogy esetleg van egy szokatlan mutáció, vagy egy szokatlan jelleg a genomban, ezek nem olvashatók ki, viszont azt látjuk, hogy a korábban is már rákcsálókról emberre ugrott Andes vírus, de ez nem az a fajta vírus, ami a Covid-nál már megszokott, könnyen légúton terjedő vírusok közé tartozik.
1: Most pedig néhány mondatban a várható időjárásról. Ma a nyugati és az északnyugati tájak kivételével sokfelé számíthatunk napos időre, de később több felhő zavarhatja meg a napsütést. Este a Dunántúlon is többfelé várható csapadék. A következő napokban a maximum hőmérséklet nappal 18-21 fok között alakul, éjjel 5-9 fok lehet a minimum.
0: Best FM, Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620-55-55-155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
4: Örülök, hogy jöttél, de most már mennyi a kedves Bonifác. A mai nappal búcsúznak a fagyos szentek, és örülök, hogy jöttél a címe az óranyitó dalnak is. The Wanted, Glad You Came. Készül a Follow the Flow, a KLF Ricky Martin, és itt lesz a TLC is, a No Scrubs-al. Hello, 5 perc elmúlt 9. Jó reggelt, jó utat, jó munkát kívánok. Max Levente vagyok.
0: Best FM.

Children still cry. Mine is a 99.

Ezt a fennem a legjobb zenék 1991-ig tekerjük vissza az időkerekét a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei között. Jön az amerikai rapper Dimples D és a Sucker DJ-je a bestem.

DJ Solo.

Best FM a legjobb zenék. Kocsikázunk egyet Nellyvel, az amerikai rapperrel. Persze ez nem mindenhol egyszerű, sőt, nagyon nehézkes az M1-esen Budapest felé, Tata térségében több kilométeres a dugó, kicsit távolabb, Biatorbágynál is megtorban a pálya, és ugyanez a helyzet az M3-ason, Nyíregyháza felé, Gödöllő és Aszót között is. Ez tehát a Ride With Me, a Best FM.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Ha már nagyon jól jönne a hétvége, akkor lehet örülni, a következő órában itt lesz a szombat, Saturday, Kenny Williams slágere. Persze, ha minden igaz, nem lesz jó idő hétvégén, úgyhogy be lehet pótolni a film elmaradásokat. Ha valaki nem látta a Wild Wild West-et Will Smith-szel, akár ezt is megnézheti hétvégén, a filmzenét pedig már a következő órában meghallgatjuk együtt. Ha közben dugó baleset van, valahol várom az infót, 0620 55 55 155. Rögtön szólnak újból a legjobb zenék itt a Westen.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM. 102.4 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Yes. Come on. Hey Martinez, you ready, girl?
2: Come on. Let's do this, gangster.

0: Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
1: Hídfelülvizsgálatok Szolnokon teljes körű ellenőrzés kezdődött. Pontgyűjtő kalandjátékkal fedezhetjük fel a 150 éves vármegyét, már nálunk is gyérítik a szúnyogokat. Köszöntöm a hallgatókat, önök Gyemendi Rékát hallják. A Szolnoki Város Üzemeltetési Kft. Megkezdte a kezelésében lévő hidak teljes körű műszaki átvizsgálását, számoltak be róla hivatalos oldalukon. A jogszabályi előírásoknak megfelelő időszakos ellenőrzésre a műtárgyak állapotának pontos felmérése miatt van szükség, hogy garantálni tudják a hosszú távú biztonságos üzemeltetést. A munkálatok összesen 8 hidat érintenek, köztük a Tiszavirág hidat, a Laki Kálmán hidat és a 4-es főút Idéglenes Zagyva hídját is. A szakemberek részletes állapotfelmérést végeznek, ami miatt az elkövetkező napokban és hetekben időszakos forgalomkorlátozásokra kell számítani az érintett szakaszokon. Jubileumi pontgyűjtőjáték indult Jász-Nagykun-Szolnok vármegye fennállásának 150. évfordulója alkalmából. A kezdeményezés célja, hogy a lakosság gyalogosan vagy kerékpárral járja be a térség kulturális, történelmi és természeti értékhelyeit. A játék jelenleg 62 helyszínen, 6 városban, Jászberényben, Karcagon, Mezőtúron, Szolnokon, Tiszaföldváron és Tiszafüreden érhető el, de a kör folyamatosan bővül. A résztvevőknek kihelyezett kódokat kell megtalálniuk, a cél pedig legalább 150 pont összegyűjtése október 31-éig. A játék népszerűségét jelzi, hogy már több mint 330-an regisztráltak, a leglátogatottabb célpontok pedig a Szigligeti Színház, a Református templom és a Tiszai hajósok emlékműve. A száraz idő miatt idén később kezdődött a harc a szúnyogok ellen. A biológiai gyérítéssel a csípőszúnyogok lárvái ellen lépnek fel a szakemberek, mondta rádiónknak Mukics Dániel, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szóvivője. A héten így Jász-Nagykun-Szolnok vármegyében is dolgoznak a szakemberek, 400 hektáron juttatják ki légi úton a szert. Ma a nyugati és az északnyugati tájak kivételével sokfelé számíthatunk napos időre, de később több felhő zavarhatja meg a napsütést. Este a Dunántúlon is többfelé várható csapadék. A következő napokban a maximum hőmérséklet nappal 18-21 fok között alakul, éjjel 5-9 fok lehet a minimum.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Irány a Mosó Krisztina Aguilera-ba, persze, ha valóban jönnek az estére beígért záporok, zivatarok, kb. Felesleges. Ugyanakkor, ha pont a mi autónkat találja telibe egy madár, én ilyenkor akár jön az eső, akár nem, begurulok egy kézimosóba, és gyorsan lecsapatom legalább azt a részt. Hello, 5 perc elmúlt 10, jó utat, jó munkát! Max M. Levente vagyok.
0: Best FM.

West FM a legjobb zenék. Wild Wild West kontra Matrix, azaz vadi új, vagy nyugat, vagy Neo története. A kettő közül kellett választania annó Will Smithnek, és ő az előbbit választotta, amely óriási bukás lett, míg a Matrix igazi generációkon átívelő kultfilmé avanzsált. Míg azt sem kárpótolta Will Smith-t, hogy a mozi egyik betétdalát is megírhatta. Ezt hallgatjuk most meg. Jön a Wild Wild West a Besten.

0: get down. Best FM a legjobb zenék. Az M1-esen az erős teherforgalom miatt több helyen is torlódás alakult ki a Győr és Budapest közötti szakaszon. A külső sávban Nagy Igmánd és Tatabánya között több kilométeren állnak a kamionok. Aki teheti, a 61-es kilométernél személyautóval válassza az átterelt belső sávot. Szintén az M1-es, de Hegyeshalom felé szemetet szednek Biatorbágy környékén. A 20-as kilométernél a korlátozás már megszűnt, de szakaszosan torlódik a forgalom. És három autó ütközött a 6-os főúton Szigetvár és Bogykapetert között. A 227-es kilométernél teljes útzár lépett érvénybe. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
2: 102.4 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Nálunk ez az időszak sosem múlik el. Ugyanez a címe a Krisztál dalának is, amely biztosan szól majd a délelőtt utolsó órájában, akárcsak a molokói. telefon, SMS, Viber, ha közben dugó baleset van, várom az infót, a friss hírek után pedig szólnak tovább a legjobb zenék.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM. 102.4 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Több száz drón támadta éjjel Kijev térségét, megszűnt a veszélyhelyzet itthon, áttekernek Magyarországon, zajlik a Tour de Hongrie. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Éjszaka is folytatódtak a harcok Ukrajnában. A jelentések szerint az orosz haderő több mint 50 rakétát és 650 drónt vetett be. A legnagyobb támadás Kijev térségére irányult. A drónok többségét elfogta a légvédelem, de a becsapódások miatt egy ember meghalt és sokan megsérültek, civil létesítmények, lakóházak rongálódtak meg. Az orosz légvédelem is dolgozott, 36 ukrán drónt semmisítettek meg. Tegnap délután Kárpátalját is orosz drón támadás érte, 11 eszközzel támadták a megyét. Több településen is károk keletkeztek, így Szolyván, Munkácson és Ungváron. Az eset miatt Orbán Anita külügyminiszter bekérette az orosz nagykövetet. A magyar kormány elítélte a támadást és jelezte, folyamatos kapcsolatot tart fenn a konzulátussal, a kárpátaljai magyar szervezetekkel, egyházakkal, és felajánlotta segítségét a károk felmérésében és enyhítésében. Éjfélkor megszűnt a veszélyhelyzet Magyarországon. A különleges jogrendet 2020-ban a koronavírus járvány, majd 2022-ben az ukrajnai háború miatt rendelte el az előző kormány. A Nemzeti Jogtár szerint az elmúlt 4 évben több mint 170 kormányrendelet született, az Ukrajna területén fennálló fegyveres harcokra és humanitárius katasztrófára hivatkozva. Ismét illegális gyümölcsárusokra bukkantak a fogyasztóvédők. Egy soroksári bevásárlóközpont parkolójában 9 árustól több mint 2,5 tonna árut, főleg szamócát és áfonyát foglaltak le. A gyümölcsök egy része penészes, romlott volt és nem tárolták megfelelően, illetve semmilyen papír nem volt arról, honnan származik. Mindez súlyos kockázat a fogyasztók számára, az árut ezért megsemmisítették. Elstartolt tegnap a Tour de Hongrie. A 47. magyar kerékpáros körversenyen 19 csapat 119 versenyzője vesz részt. Az első szakasz a Gyulai várlábától indult, a versenyzők 143 kilométert tettek meg Békés Csabáig. Az 5 napos megmérettetés csaknem 840 kilométeres ösztávja idén a Viharsaroktól Veszprémig tart. Ma Szarvas és Paks között teker 206 kilométert a mezőny. Napos idő lesz, csak kevés felhő lehet az égen. Később nyugat felől beborul és a Dunántúlon elszórtan lehetnek záporok, zivatarok. A szél sokfelé megélénkül, néhol meg is erősödik. 18 és 23 fok között alakulnak a csúcsok. Késő estére 9 és 14 fok közé hűl a levegő. Holnap felhősebb időnk lesz, de hosszabb, rövidebb időszakokra azért előbújik a nap. Több felé lehet zápor, zivatar, erre délkeleten a legkisebb az esély. Nyugaton maximum 18, keleten 25 fok várható péntek.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Elnézést, rendelnék egy Avril Lavigne pizzát, kérek szépen, köszönöm szépen. Igen, a kanadai énekesnőről szülővárosának egyik pizzériájában még pizzát is neveztek el. Avril Lavigne érkezik a Girlfriend-del, aztán a Faith No More nem sokára, majd a Five és Mauro Picotto is. Hello, 4 perc elmúlt 11, Max M. Levente vagyok.
0: Best FM,

Best FM a legjobb zenék, még egyessel kezdődött abban az évben utoljára az évszám, amikor megjelent a Five, most érkező dala, a Keep on Moving, maradunk mi is mozgásban. A nap 24 órájában szólnak a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Este 6 és 8 között mixben, a Night Shiftben ma az ezredforduló dance himnuszai White Boytól és DJ Millertől.

0: Best FM, a legjobb zenék továbbra is. Teljes útzár van a 6-os főúton Szigetvári és Bogyka Petert között, ahol korábban három autó ütközött a 227-es kilométernél. Elterelik a forgalmat Rózsafa és Dencs háza felé. Az M0-áson, az M3-as felé vezető oldalon munkavégzés miatt Gyál térségében csak egy sáv járható, a torlódás több kilométeres, és ugyanez igaz az M1-esre is, Budapest felé több szakaszon is nagyon-nagyon lassú a pálya. Nagy Igmánd és Tatabánya között több kilométeren állnak a kamionok a külső sávban, aki teheti a 61-es kilométernél személyautóval, válassza az átterelt belső sávot. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM. 102.4 Best FM. A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.
3: Fultam, figyelj, szétszed a tánc. Felkap téged, itt sem vagy már.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejtelmei.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Jó étvágyat az ebédhez, és persze a zenei csemegékhez, melyek közül a So Many Times című gadzsó slágerrel indítja már Majoros Rita a délutánt. Friss hírek, aztán szólnak tovább a legjobb zenék. Találkozzunk holnap reggel 6-kor, Maxim Levente vagyok.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
2: 102.4 Best FM.
0: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Amerikai-kínai csúcs találkozó zajlik Pekingben. Fontos feladat jön a szőlőkabóca elleni védekezésben. Nagyrészt napos idő lesz ma. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Elkezdődött az amerikai-kínai csúcs találkozó. Az Egyesült Államok elnöke és a kínai elnök Pekingben tárgyalnak. Donald Trump és Xi Jinping egyebek mellett a közel-keleti konfliktus rendezéséről, a vámviták megoldásáról és kereskedelmi kérdésekről egyeztet ma és holnap. Az elnöki delegáció tagja több amerikai nagyvállalat vezetője is, akik technológiai együttműködésről tárgyalnak kínai partnereikkel. Éjszaka is folytatódtak a harcok Ukrajnában. A jelentések szerint az orosz haderő több mint 50 rakétát és 650 drónt vetett be. A legnagyobb támadás Kijev térségére irányult. A drónok többségét elfogta a légvédelem, de a becsapódások miatt egy ember meghalt és sokan megsérültek, civil létesítmények, lakóházak rongálódtak meg. Az orosz légvédelem is dolgozott, 36 ukrán drónt semmisítettek meg. Tegnap délután Kárpátalját is orosz drón támadás érte. A rendkívüli aszályhelyzettel is foglalkozott első ülésén az új kormány tegnap Ópuszta-szeren. Magyar Péter miniszterelnök elmondta, 257 milliárd forintnyi vízügyi fejlesztés indul majd el uniós programok segítségével, a héten pedig Viszmajor helyzetet hirdetnek a gazdák számára. A kormányfő arról is beszélt, hogy ma megtörténik a tényleges átadás-átvétel a minisztériumoknál. Fontos időszak jön az amerikai szőlőkabóca elleni védekezésben, a lárvák gyérítése a feladat, közölte a Navy. Ezek a két évesnél idősebb részek kérge alatt kelnek ki a következő hetekben. Heti ellenőrzést igényel a védekezés, a tőkék alsó részén kell vizsgálni a hajtásokat, hogy időben be lehessen avatkozni növényvédőszerekkel és meg lehessen akadályozni a fertőzést. 300 ezer adózónak küldött figyelmeztetést a NAV, hogy javítsa eszé a bevallását. Érdemes ellenőrizni az esetleg kimaradt kedvezményeket, valamint az ingatlanból származó bevételeket is. Az adóhivatal idén is több mint 5,5 millió embernek készítette el a bevallási tervezetet. A benyújtásra még egy hét van, május 20-áig kell rendelkezni az 1+1%-os felajánlásokról is. Napos idő lesz, csak kevés felhő lehet az égen. Később nyugat felől beborul, és a Dunántúlon elszórtan lehetnek záporok, zivatarok. A szél sok felé megélénkül, néhol meg is erősödik. 18 és 23 fok között alakulnak a csúcsok. Késő estére 9 és 14 fok közé hűl a levegő. Holnap felhősebb időnk lesz, de hosszabb, rövidebb időszakokra azért előbújik a nap. Több felé lehet zápor, zivatar, erre délkeleten a legkisebb az esély. Nyugaton maximum 18, keleten 25 fok várható péntek.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Csodás csütörtököt, vidám délutánt kívánok mindenkinek, Majoros Rita vagyok. Megjöttem jó hangulatot hozni, és egy kis délutáni pesgést, mondjuk a New Level Empire-rel. De itt lesz Beyoncé, jön majd Sting is, Seb Mamival és a Desert Rose. A Hooligans is beúrik, most pedig Gácsó nyitja az órát itt a So Many Times. Én pedig szép napot kívánok mindenkinek.
0: Best

Vesztefem a legjobb zenék, csodás napsütéses délutánt kívánok mindenkinek. A mikrofonnál Majoros Rita, és ez így lesz ma legalább 6 óráig, úgyhogy mindenképpen tartsanak velem. Remek zenéket hozok, napkérdését, amiről majd lehet beszélgetni, lehet akár vitatkozni is, de természetesen ma is a főszerepben az isteni zenék lesznek. Érkezik hamarosan a New Level Empire és a Valódi a Republikkal, Sikén és a Lavenderan, előtte pedig a csodás Sting és Seb Mami dala, a Desert Rose. És ha már érkezik, akkor Sting is hamarosan kis hazánkba érkezik, hiszen június 18-án Budapesten koncertezik, mi pedig már hangolódunk. Töltsék velem ezt a délutánt, megyek tovább Stinggel és Seb Mamival, Desert Rose, egy nagy kedvenc a Best FM-en.

0: 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. Best
1: FM. Ladies and gentlemen, as you know, we have something special down here at Birdland this evening. A recording for Blue Note Records.

0: Best FM a legjobb zenék. Ma is nagyon sokan vannak az utakon, autóban, kamionokban, teherautóban, sőt a jó idővel sokan bringáznak is. Nagyon vigyázzunk egymásra ma is az utakon. Ha pedig bárkinek információja van, megköszönöm, hogyha gondol rám, vagy éppen a többi hallgatóra, és elküldi vagy felhív vele 0620 55 55 155. Ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Erős a forgalom az M1-es autópályán, a főváros felé Győr és az M0-as autó csomópontja között feltorlottak az autók 4-5 kilométer hosszan, úgyhogy erre kell számítani. Sokan kerülnek az egyes főúton emiatt, úgyhogy itt Szárliget után ott is feltorlottak az autók. Még egyszer a számunk 0620 55 55 155, jöhetnek az útinfók. Jó utat mindenkinek, és ma is balesetmentes közlekedést.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
2: 102.4 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Szép délután, a folytatásban is mindenkinek. Pár perc múlva egy óra jönnek a legfrissebb hírek. Aztán itt lesz velünk a Valmar, K. Kevin és Ella Junior dala. Volt pár alkalom.
2: Volt pár alkalom, de már nincs mit mondanom. Megtettem mindent én, hogy te boldog legyél.
1: És jön majd a Simply Red és a Something Get Me Started is.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
3: 102.4 Best FM.
0: A legjobb zenék.
3: A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Közzétették az új miniszterek feladat és hatásköreit. Megszűnt a veszélyhelyzet Magyarországon. Fontos feladat jön a szőlőkabóca elleni védekezésben. Villányi Eszter vagyok. Megjelent a magyar közlönyben az a rendelet, amely az új miniszterek részletes feladat és hatásköreit tartalmazza. Magyar Péter miniszterelnök 4 tárcavezetőnek, az egészségügyi, az oktatási, az igazságügyi és a pénzügyminiszternek vétójogot is adott. A kormányfő a tegnapi első kormányülés szünetében jelezte, hogy a minisztériumoknál ma megtörténik a tényleges átadás-átvétel. Éjfélkor megszűnt a veszélyhelyzet Magyarországon. A különleges jogrendet 2020-ban a koronavírus járvány, majd 2022-ben az ukrajnai háború miatt rendelte el az előző kormány. A Nemzeti Jogtár szerint az elmúlt 4 évben több mint 170 kormányrendelet született az Ukrajna területén fennálló fegyveres harcokra és humanitárius katasztrófára hivatkozva. Együttműködést és közös felelősségvállalást szorgalmazott a hazai agrárium szereplői között az agrár- és élelmiszergazdasági miniszter. Erről Hódmezővásárhelyen beszélt Bóna Szabolcs, az Alföldi Állattenyésztési és Mezőgazdanapok megnyitóján. Arra is kitért, hogy csak társadalmi vita után módosítható a földtörvény, de ahhoz, hogy a magyar agráriumot segítő jogszabály születhessen, minimum 1 évre van szükség. Fontos időszak jön az amerikai szőlőkabóca elleni védekezésben, a lárvák gyérítése a feladat, közölte a Navy. Ezek a 2 évesnél idősebb részek kérge alatt kelnek ki a következő hetekben. Heti ellenőrzést igényel a védekezés, a tőkék alsó részén kell vizsgálni a hajtásokat, hogy időben be lehessen avatkozni növényvédőszerekkel, és meg lehessen akadályozni a fertőzést. Drónnal kutattak fel egy többszörösen körözött férfit Budapesten. A BRFK közlése szerint a 41 éves férfi ellen csoportosan elkövetett garázdaság, súlyos testi sértés miatt lakhelyelhagyási tilalmat rendeltek el. Ezzel ő nem törődött, így szökést követett el, ráadásul más ügyek miatt is elfogató parancs volt ellene. Drónnal kutatták fel, egy kerepesi ingatlanban fogták el és vették őrizetbe. A hírek végén már is mondom, hogy milyen időre számíthatunk a folytatásban. Napos idő lesz, csak kevés felhő lehet az égen. Később nyugat felől beborul, és a Dunántúlon elszórtan lehetnek záporok, zivatarok. A szél sokfelé megélénkül, néhol meg is erősödik. 18 és 23 fok között alakulnak a csúcsok. Késő estére 9 és 14 fok közé hűl a levegő. Holnap felhősebb időnk lesz, de hosszabb, rövidebb időszakokra azért előbújik a nap. Több felé lehet zápor, zivatar, erre délkeleten a legkisebb az esély. Nyugaton maximum 18, keleten 25 fok várható péntek.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Csodás délután mindenkinek, Majoros Rita vagyok, elmúlt 1 óra is lassacskán 5 perccel, úgyhogy jöhet a délutáni kávé, vagy mondjuk egy jó desszert ebéd után, és Rihanna dala a Pondori Play, hogy le is táncoljuk azt a desszertet. Itt lesz majd Valmar, K. Kevin, LL Junior 3-asra és a Volt pár alkalom. Most pedig a Deja Vu és az I Can't Stop indítja az órát.
0: Best FM, a

0: Best FM a legjobb zenék. Valaki autóban ülve, útközben hallgatja a Best FM-et, és mondjuk Budapesten autózik. Ha igen a válasz, akkor tessék figyelni a Stefánia út Tököli út kereszteződésénél, mert baleset történt, ezt írta Laci. Nagyon köszönöm az infót. De figyelni kell az M1-esen is továbbra is, mert erős a forgalom a főváros felé. Győr és az M0-as autóút csomópontja között torlódás van, és legalább 4-5 kilométeres ez a bizonyos torlódás. Sokan kerülnek az 1-es főúton, úgyhogy Szárliget után is feltorlódtak az autók. Az M0-áson, az M5-ös autópálya felé Vecsésnél javítják a szalagkorlátot, a 39-es kilométernél is több kilométeres a torlódás. 0620 55 55 155, ez az SMS, a Viber és hívható telefonszámunk. Ha bárkinek van útinfója, akár innen tud kerülőútról, bármiről, akkor jöhet az info. Köszönöm, jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
2: 102.4 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Barbra Streisand.

Best FM a legjobb zenék. A Rascal Flatt, Life is a Highway dala után meghoztam a nap kérdését is. Ma van az online románc világnapja, úgyhogy arra gondoltam, megkérdezem a hallgatóságot arról, hogy kinek mi a tapasztalata az online ismerkedéssel, vagy akár barátkozással kapcsolatban. Mennyire van ennek egyébként jövője, mennyire oké ez így, milyen akadályai vannak, és tényleg egyáltalán mik a tapasztalatok. Én azt gondolom, hogy simán indulhat így akár egy barátság is, egy párkapcsolat is. Nyilván talán akkor lehetnek gondok, hogyha esetleg nagyon messze vagyunk a másiktól, vagy mondjuk, ha nem találkozunk sokáig, csak mondjuk tényleg hónapokig akár az online térben beszélgetünk, akkor azért szerintem érhetnek meglepetések bennünket, vagy akár bele is szerethetünk egy képbe, ami aztán hát találkozás után nem biztos, hogy tényleg ugyanúgy van. Szóval jöhetnek a tapasztalatok az online ismerkedéssel kapcsolatban. 0620 55 55 155 a számunk, de ott vagyok a Facebookon, az Instagramon is várom a válaszokat. Cserébe egy igazán vérpesdítő muzsikát hozok, egy kis diszkó hangulat és nyári hangulat Sean Paul-lal. We Be Burning a Best FM-en.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Laci kérdezte, mi ez a dal, ami most szól? Hát nem más, mint a Bermuda és a London. Ezzel zártam ezt az órát. Pár perc múlva jönnek a legfrissebb hírek, aztán a TNT és az Ébren álmodtunk. És itt lesz majd Krisztina Aguilera is.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
1: 102.4 Best FM.
0: A legjobb zenék.
1: A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Megkezdte a munkát az Országos Vízügyi Koordinációs Központ. Hatalmas mennyiségű illegális gyógyszert találtak. Délután több felhő érkezhet. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Összehangolja a vízügy a vízhiány elleni munkát. Megkezdte működését az Országos Vízügyi Koordinációs Központ, közölte az Országos Vízügyi Főigazgatóság. Azért hozták meg a döntést, mert Magyarországon az elmúlt 5 év csapadékhiányos állapota miatt tartósan az átlag alatt van a talajvízszint, és folyamatosan csökken. A vizek megtartására összpontosítanak. Az asszály miatt térségi megoldásokra van szükség, tervezik a holtágak és belvíz csatornák feltöltését, és elárasztások is lesznek a vizet a tájba program keretében. Több mint 27%-ra nőtt a nők aránya a parlamentben, erről az országgyűlés elnöke számolt be közösségi oldalán. Forsthoffer Ágnes rámutatott, hogy a 141. helyről a 90-re ugrott Magyarország világviszonylatban. A mostani arányal még az uniós átlag alatt van hazánk. Érdekességként arról is ír, hogy az Egyesült Arab Emírségek 50%-os női részvételt ír elő a saját parlamentjében. 36 raklapnyi illegális gyógyszert foglalt le a rendőrség, 22 helyszínen csapott le a hatóság. Egy logisztikai központban akkora mennyiségű illegális gyógyszer volt, hogy csak kamionokkal tudták elszállítani. 6 embert tanúként hallgattak ki, egy lengyel férfit pedig csalással és pénzmosással gyanúsítanak. Az akció nemzetközi együttműködésben zajlott egy olyan szervezet ellen, amely 7 éve ipari méretekben tévesztette meg a fogyasztókat, neves szakemberek nevét felhasználva reklámoztak engedély nélküli szereket. Európa szerte 16 országban több mint 200 helyen csaptak le a rendőrök egyszerre. 300 ezer adózónak küldött figyelmeztetést a NAV, hogy javítsa eszi a bevallását. Érdemes ellenőrizni az esetleg kimaradt kedvezményeket, valamint az ingatlanból származó bevételeket is. Az adóhivatal idén is több mint 5,5 millió embernek készítette el a bevallási tervezetet. A benyújtásra még egy hét van, május 20-áig kell rendelkezni az 1+1%-os felajánlásokról is. A hírek végén már is mondom, hogy milyen időre számíthatunk a folytatásban. Napos idő lesz, csak kevés felhő lehet az égen. Később nyugat felől beborul, és a Dunántúlon elszórtan lehetnek záporok, zivatarok. A szél sokfelé megélénkül, néhol meg is erősödik. 18 és 23 fok között alakulnak a csúcsok. Késő estére 9 és 14 fok közé hűl a levegő. Holnap felhősebb időnk lesz, de hosszabb, rövidebb időszakokra azért előbújik a nap. Többfelé lehet zápor, zivatar, erre délkeleten a legkisebb az esély. Nyugaton maximum 18, keleten 25 fok várható péntek.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Kinek mi a tapasztalata az online ismerkedésben? Ma délután ez a téma, így az online románc világnapján. 0-20-55-55-155 jöhetnek a sztorik, remélem, hogy a siker sztorik is, mellé pedig néhány isteni zene. Én Majoros Rita vagyok, elmúlt 2 óra is 3 perccel, úgyhogy jön a TNT, most pedig Kelly Clarkson. Vidám napot kívánok mindenkinek!
0: Best FM.

Best FM a legjobb zenék. A ma délutáni kérdés az, hogy kinek mi a tapasztalata az online ismerkedésben, mennyire lehet így tartós kapcsolatokat kialakítani, vagy mi a titka, mi a hátránya, szóval egyáltalán szimplán tényleg mik a tapasztalatok. Azt írja Gábor, hogy neki nagyon bejött még az ivives időkből, amikor mindenki ismerőse akart lenni, bejelölgettek random embereket, és bejelölt egy hölgyet, aki egy ismerősének volt az ismerőse, de nagyon szimpatikus volt neki, aztán visszajelölték egymást, kezdtek beszélgetni, és egyébként azóta eltelt hát több mint egy évtized, és most már összeházasodtak, és gyermekeik is vannak, úgyhogy neki tényleg bejött. Nagyjából egy pár héten keresztül csak beszélgettek, egyébként 20-25 kilométerre laktak egymástól, és pár hétig csak beszélgettek, aztán találkoztak, és onnan datálható igazából az, hogy együtt vannak, úgyhogy ez egy sikeres sztori. Köszönöm, hogy megírtad. 0-20-55-55-155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámok, jöhetnek még ide akár a hasonlók. Illetve ha van ellenpélda, én arra is nagyon-nagyon kíváncsi vagyok. Miközben isteni zenéket hallgatunk, mindjárt jön Subbase Monster, és a négy ütem előtt a Christina Aguilera és a Genie in a Battle of Best FM-en.

0: Best FM a legjobb zenék. A budapesti autózóknak van egy hírem, a Dohány utca, Hásfa utca kereszteződésében baleset történt, úgyhogy ott egy kis fennakadásra kell készülni. Figyelni kell a 4-es főúton is, Ebesnél egy teherautó és két autó ütközött a 212-es kilométernél. Az utat lezárták, a forgalmat önkormányzati utakra terelik. Az M1-esen Hegyeshalom felé az M0-as autó csomópontja és a Bicskei csomópont között az autókból kidobált szemetet szedik össze. Jelenleg Herceghalomnál járnak, 2-3 kilométeres a torlódás, ami mögöttük már felsorakozott. 0620 55 55 155 ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Hogyha bárkinek infója van, megköszönöm, hogyha megírja. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
2: 102.4 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
1: 102.4 Best FM.
0: A legjobb zenék.
1: A legjobb zenék.
0: A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Akció a Husqvarna Szolnoki üzletében. Fűnyírók, fűnyírótraktorok, rotációs kapák, kaszák, kamerás robotfűnyírók már vezeték nélkül is, nagy választékban, akár áruhitelre is. Mátyás király út 18. Telefon 515 515. Husqvarna, a profik választása.
0: Reklámot hallottak. Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
3: Jót tett a földeknek a hételei csapadék. Műemléki pompáját nyeri vissza az egykori Konstantin iskola Szolnokon. Nem lesz Covid a hantavírusból. Köszöntöm a hallgatókat, önök Gyemendi Rékát hallják. A Szolnoki Város Üzemeltetési Kft. Megkezdte a kezelésében lévő hidak teljes körű műszaki átvizsgálását, számoltak be róla hivatalos oldalukon. A jogszabályi előírásoknak megfelelő időszakos ellenőrzésre a műtárgyak állapotának pontos felmérése miatt van szükség, hogy garantálni tudják a hosszú távú biztonságos üzemeltetést. A munkálatok összesen 8 hidat érintenek, köztük a Tiszavirág hidat, a Laki Kálmán hidat és a 4-es főút Idéglenes Zagyva hídját is. A szakemberek részletes állapot felmérést végeznek, ami miatt az elkövetkező napokban és hetekben időszakos forgalomkorlátozásokra kell számítani az érintett szakaszokon. A városüzemeltetés hangsúlyozta, hogy az esetleges lezárásokról előre tájékoztatják a lakosságot. Egyúttal kérik a közlekedőket, hogy a munkavégzés idején fokozott figyelemmel és óvatossággal haladjanak át a hidakon. Jubileumi pontgyűjtőjáték indult Jász-Nagykun-Szolnok vármegye fennállásának 150. évfordulója alkalmából. A kezdeményezés célja, hogy a lakosság gyalogosan vagy kerékpárral járja be a térség kulturális, történelmi és természeti értékhelyeit. A játék jelenleg 62 helyszínen, 6 városban, Jászberényben, Karcagon, Mezőtúron, Szolnokon, Tiszaföldváron és Tiszafüreden érhető el, de a kör folyamatosan bővül. A résztvevőknek kihelyezett kódokat kell megtalálniuk, a cél pedig legalább 150 pont összegyűjtése október 31-éig. A játék népszerűségét jelzi, hogy már több mint 330-an regisztráltak, a leglátogatottabb célpontok pedig a Szigligeti Színház, a Református templom és a Tiszai hajósok emlékműve. A szervezők, köztük Szolnok önkormányzata és az Abanovák Agóra nem csak a múlt megismerésére, hanem a helyi közösségek megerősítésére és a fenntartható túrázásra is buzdítják a kincskeresőket a Gördögök Egyesület honlapján olvasható felhívásban. A száraz idő miatt idén később kezdődött a harc a szúnyogok ellen. A biológiai gérítéssel a csípő szúnyogok lárvái ellen lépnek fel a szakemberek, mondta rádiónknak Mukics Dániel, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szóvivője.
4: Mivel a szárazság miatt a folyók ártereje nem kerültek idén víz alá, így azokon a területeken lett lárvagyérítés, ahol amúgy is állandó szúnyogtenyészőhelyek vannak. A napokban a Duna mentén, a Velencei-tó környékén, a Tisza, a Bodrog és a Körösök holtágainál lett lárvagyérítés. Ez összesen 11 vármegyét érint, 1170 hektárnyi vízfelületre juttatják ki ezt a lárvákat elpusztító baktériumtartalmú készítményt.
3: A héten így Jász-Nagykun-Szolnok vármegyében is dolgoznak a szakemberek, 400 hektáron juttatják ki légi úton a szert. Látványos szakaszához ért a szolnoki belváros egyik legszebb történelmi épületének, az egykori Konstantin általános iskolának a rekonstrukciója. A Szolnoki Szakképzési Centrum saját forrásból, bruttó 65 millió forintból végzi a jelenleg a Pálffy vízügyi technikumhoz tartozó 130 éves ingatlan homlokzati felújítását. Hicsó György kancellár a vármegyei napilapnak elmondta, a cél az eredeti arculat teljes körű visszaállítása, beleértve a műemléki nyílászárók cseréjét és a jellegzetes torony bádogos munkáit. A belső terekben jelenleg is közel 200 diák tanul. A jövőben a termek és folyosók megújítása is szerepel a tervekben. Karnyújtásnyira került a feljutástól a Szolnok Evolution kosárlabda csapata, miután az MB2-es rájátszás döntőjének első felvonásán 77-64-re legyőzte a TFS-e együttesét. A Tisza Virág Arénában 700 néző előtt megrendezett találkozó háromnegyeden át rendkívül szoros és feszült csatát hozott, ahol a vendég fővárosiak többször is vezettek. A záró szakaszban azonban fordult a kocka, a szolnokiak elképesztő hajrát produkáltak, és az utolsó negyedet 24-re megnyerve állva hagyták ellenfelüket, számolt be róla az Új Néplap. A győzelem legfőbb letéteményese Tóth Zoltán volt, aki egymaga 38 pontot, közel 9-3 pontost szerzett. Bujáki Dániel tanítványai így megnyugtató 13 pontos előnnyel utazhatnak a budapesti visszavágóra, ahol eldől, mennyi csapat biztosítja helyét az NB1B mezőnyében. Komoly segítséget jelent a mezőgazdaságnak a most érkezett csapadék, a Jászkunság egyes területein 50% fölötti lett a talaj legfelső részének nedvesség tartalma. Ez ugyan nem pótolja teljesen a korábbi hiányt, de jelentősen javíthatja a termés kilátásokat, mondta rádiónknak Süle Katalin, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara alelnöke.
5: A szántóföldi növénytermesztés, kertészet, de ugyanúgy a legelő állományok tekintetében is rendkívül fontos volt, hogy csapadékhoz jussanak a növények. Volt, ahol 20-25 mm esett, főképp Somogy, Zala vármegyében, de Hajdú-Bihar és Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye egyes területein is. Azonban a csapadékeloszlás hektikus volt, ahol egyáltalán nem esett, várják a gazdálkodók a csapadékot. Minél hosszabb ideig tartó, csendes, áztató eső, hogy kellő mélységbe tudjon szivárogni.
3: Nyilvános licit eljárást hirdettek a Tiszaligeti élményfürdő területén található üzlethelyiségek hasznosítására. A pályázat célja, hogy a modern és kiemelt turisztikai helyszín vendégeit még színvonalasabb, sokszínűbb kínálat várja a szezonban. A vállalkozók többféle profilban is szerencsét próbálhatnak. A felhívások között szerepel két büfépavilon, valamint külön árusítóhelyek fagylalt, kürtős kalács, vattacukor és strandcikkek forgalmazására. A jelentkezők a megadott online felületen ismerhetik meg a részletes feltételeket és vehetnek részt a licit folyamatában. Az üzemeltető közölte, bíznak abban, hogy a változatos szolgáltatásokkal tovább emelkedik a fürdőélmény színvonala a látogatók számára. Kicsi az esélye annak, hogy járványt okoz a hantavírus, véli a Pécsi Tudományegyetem Virológiai Nemzeti Laboratóriumának vezetője. A kórokozó az utóbbi időben egy holland óceánjáron fertőzött, Kemenesi Gábor szerint azonban ilyen esetek korábban is előfordultak.
6: Nem kell világjárványtól tartani, mert ezt a vírust ismerve azt látjuk, hogy korábban is voltak hasonló méretű és jellegű járványok. Szűk közösségbe, közeli kontaktussal adták már át emberek ezt a vírust korábban is. Sikerült megfékezni néhány esetnél, vagy néhány tíz esetnél. Kijöttek a vírus genetikai adatai is, hogy esetleg van egy szokatlan mutáció, vagy egy szokatlan jelleg a genomban, ezek nem olvashatók ki, viszont azt látjuk, hogy a korábban is már rákcsálókról emberre ugrott Andes vírus, de ez nem az a fajta vírus, ami a Covid-nál már megszokott, könnyen légúton terjedő vírusok közé tartozik.
3: Most pedig néhány mondatban a várható időjárásról. Ma a nyugati és az északnyugati tájak kivételével sokfelé számíthatunk napos időre, de később több felhő zavarhatja meg a napsütést. Este a Dunántúlon is többfelé várható csapadék. A következő napokban a maximum hőmérséklet nappal 18-21 fok között alakul, éjjel 5-9 fok lehet a minimum.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
7: Már is a stúdióban Fodor Attila, üdvözlet ebben a szuper hatosban, ami ránk vár, itt lesz majd a tankcsapda, Péli Barna és Curtis dala. Ugye ez egy feldolgozás, a United volt Péli Barnával az, aki játszotta a Hófehér Jaguárt, de most meghallgatjuk majd új formában is, de most itt van 50 Cent.
2: 102.4 Veszte.

guess I could see him story.

Időjárás tekintve van jó hírünk is, amellett, hogy esők, záporok lehetnek a következő napokban, de egyre melegebb idő várható majd a térségben is. 102.4 Best FM a legjobb zenék. Holnap sok felhő lesz felettünk, rövidebb, hosszabb napos időszakokra azért számítani lehet. Többfelé kialakulnak majd esők, záporok, a déli, délnyugati szél fog majd megerősödni, olykor viharos lökések is lehetnek majd. Pénteken 21 fok lesz a legmagasabb hőmérséklet a térségben. Szombaton egy mediterrán ciklon alakíthatja majd az időjárást, ennek következtében ismételten felhősebb idő várható, napközben záporok, zivatarok is kialakulnak majd, sokfelé erős lesz majd a keleti, délkeleti szél, szombaton napközben 20 fok valószínű. Vasárnap, hétfőn és kedden is még lehet számítani csapadékra a térségben, a hőmérsékletek pedig 16 és 21 fok között alakulnak majd, viszont a jövő hét közepétől visszatérhetnek a 25-26 fokos legmagasabb hőmérsékletek. Most a 102.4 Best FM-en a No Doubt sikerével folytatjuk, a Just a Girl-t játsszuk a legjobb zenék között.

102.4 Best FM a legjobb zenék és programajánlatok erre a hétre. Családi mozi délelőtt a Tiszapart moziban szombaton 10.30-tól a Charlie a csodablöki, a Rufus a legbátrabb tengeri szörny és a Bori a mozifilmmel, valamint kézműves foglalkozásokkal. Megjöttem Lakatos László önálló este szombaton 19 órától kisújszálláson a Vigadóban látható. Futókörök napja szombaton az ország 25 településén, így Szolnokon is. Futófesztivált tartanak Tiszakécskén a Barack termálnál, szombaton már kora reggeltől, gyerektávokkal és akár váltók számára is. Bó Viktor szülinapi nagykoncert kisújszálláson a Művelődési Házban szombaton 15 órától, a vendégek Radics Márk, Sláger Zoli, a sztárvendég pedig Zalatnai Sarolta. Tőserdő Open Tisza Fesztivál szombaton 19 órától többek között Rick Wayne-nel, Stefanival, Pixával, Nyuikkal és Bárány Attilával is. Retro napi Jászberényben szombaton veterán jármű kiállítással, gyermekjátszóházzal, retro városnéző Ikarus busszal, bemutatókkal délután 3-tól fellép a Retroleum zenekar, akik felidézik a 60-as, 70-es, 80-as és 90-es évek slágereit. Mit nem mondok, Kis Ádám önálló este Törökszentmiklóson az Ipoly Művelődési Házban jövő csütörtökön 18 órától látható. Rákász Gergő lemez bemutató koncertje Martfűn a Városi Művelődési Házban látható május 22-én pénteken 17 órától. Töröki Szárnyas Fesztivál Törökszentmiklóson a Városi Strandfürdőn május 23-án szombaton fellép a Quintet, a Mystery Gang és a Back to Black. Kevi Juhász Fesztivál Túr Kevin a Petőfi téren és a Ligetben május 23 és 24-én. Szombaton fellép a Bagosi Brothers Company, vasárnap pedig a Carson Kóma is látható többek között. Ha még dolgozni kell, akkor kitartást a Melóhoz jön, és Kelly Rowland dala mindehez a Work a 102.4 Best FM-en.

0: 102.4 Best FM a legjobb zenék. Szolnokon a Versegi úton útszűkület mellett lehet autózni. A 4-esen a 181-es kilométernél Püspök Ladánynál közműépítési munka miatt van korlátozás. A 223-as kilométernél útépítést végeznek. Az M4-esen Monornál a 37-es, 39-es kilométerek között sávlezárás van érvényben. Az M44-esen Kunszentmártonnál az 59-es, 61-es kilométerek között csomópont építése miatt van sávlezárás. Abony és Törtel között dolgoznak, csak a célforgalom engedélyezett. Albertésen lezárták a Bicskei utat útépítés miatt. Tiszainokán csatornáznak. A 33-ason Debrecennél a 106-os kilométernél útépítés miatt van korlátozás. A 32-16-oson Tiszafüred belterületén ugyancsak útépítést végeznek a Fegyvernek felé vezető oldalon. Félpályás lezárás van Gyomaendőd és Dévaványa között. Abonyban az Újszászi úton útépítés miatt van útszűkület. A 42.05-ösön Körösladány előtt útépítés miatt van félpályás lezárás. Tiszatenyőn a Martfű-Török-Szentmiklós összekötő úton van korlátozás. Hajdúszoboszlón a Szováti úton gázvezeték építése miatt van útszűkület. Püspökladányban a Kálvin térnél útszűkület mellett lehet közlekedni. Tiszakürt belterületén útépítés miatt van félpályás lezárás. Az M5-ösön csomópontot építenek a 73-as, 76-os kilométerek között. Kömlőn útépítés miatt kell jobban figyelni, de Kömlő és Besenyőtelek között is dolgoznak. P és Tarna-Szent Miklós között is dolgoznak, korlátozások mellett lehet ott közlekedni. Mezőtúron a Kossuth-Lajos úton is jobban kell figyelni. Nagykörösön a Szolnoki úton kell korlátozásra számítani. Útépítést végeznek Karcagon a Dózsa-György úton. Jászapáti belterületén a Petőfi Sándor utcában és a Táncsics úton is útépítést végeznek. Mi pedig emlékezetes dalokat játszunk a 90-es és 2000-es évekből. Jön a Love Message.
1: A közlekedési hírek támogatója a DAT 2002 vasútépítő Kft. A vasút barátja.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
1: Jót tett a földeknek a hételei csapadék. Műemléki pompáját nyeri vissza az egykori Konstantin iskola Szolnokon. Nem lesz Covid a hantavírusból. Köszöntöm a hallgatókat, önök Gyemendi Rékát hallják. A Szolnoki Város Üzemeltetési Kft. Megkezdte a kezelésében lévő hidak teljes körű műszaki átvizsgálását, számoltak be róla hivatalos oldalukon. A jogszabályi előírásoknak megfelelő időszakos ellenőrzésre a műtárgyak állapotának pontos felmérése miatt van szükség, hogy garantálni tudják a hosszú távú biztonságos üzemeltetést. A munkálatok összesen 8 hidat érintenek, köztük a Tiszavirág hidat, a Laki Kálmán hidat és a 4-es főút ideiglenes Zagyva hídját is. A szakemberek részletes állapotfelmérést végeznek, ami miatt az elkövetkező napokban és hetekben időszakos forgalomkorlátozásokra kell számítani az érintett szakaszokon. A városüzemeltetés hangsúlyozta, hogy az esetleges lezárásokról előre tájékoztatják a lakosságot. Egyúttal kérik a közlekedőket, hogy a munkavégzés idején fokozott figyelemmel és óvatossággal haladjanak át a hidakon. Jubileumi pontgyűjtőjáték indult Jász-Nagykun-Szolnok vármegye fennállásának 150. évfordulója alkalmából. A kezdeményezés célja, hogy a lakosság gyalogosan vagy kerékpárral járja be a térség kulturális, történelmi és természeti értékhelyeit. A játék jelenleg 62 helyszínen, 6 városban, Jászberényben, Karcagon, Mezőtúron, Szolnokon, Tiszaföldváron és Tiszafüreden érhető el, de a kör folyamatosan bővül. A résztvevőknek kihelyezett kódokat kell megtalálniuk, a cél pedig legalább 150 pont összegyűjtése október 31-éig. A játék népszerűségét jelzi, hogy már több mint 330-an regisztráltak, a leglátogatottabb célpontok pedig a Szigligeti Színház, a Református templom és a Tiszai hajósok emlékműve. A szervezők, köztük Szolnok önkormányzata és az Abanovák Agóra nem csak a múlt megismerésére, hanem a helyi közösségek megerősítésére és a fenntartható túrázásra is buzdítják a kincskeresőket a Gördögök Egyesület honlapján olvasható felhívásban. A száraz idő miatt idén később kezdődött a harc a szúnyogok ellen. A biológiai gérítéssel a csípőszúnyogok lárvái ellen lépnek fel a szakemberek, mondta rádiónknak Mukics Dániel, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szóvivője.
2: Mivel a szárazság miatt a folyók árterei nem kerültek idén víz alá, így azokon a területeken lett lárvagyérítés, ahol amúgy is állandó szúnyogtenyészőhelyek vannak. A napokban a Duna mentén, a Velencei-tó környékén, a Tisza, a Bodrog és a Körösök holtágainál lesz lárvagyérítés. Ez összesen 11 vármegyét érint, 1170 hektárnyi vízfelületre juttatják ki ezt a lárvákat elpusztító baktériumtartalmú készítményt.
1: A héten így Jász-Nagykun-Szolnok vármegyében is dolgoznak a szakemberek, 400 hektáron juttatják ki légi úton a szert. Látványos szakaszához ért a szolnoki belváros egyik legszebb történelmi épületének, az egykori Konstantin általános iskolának a rekonstrukciója. A Szolnoki Szakképzési Centrum saját forrásból, bruttó 65 millió forintból végzi a jelenleg a Pálffy vízügyi technikumhoz tartozó 130 éves ingatlan homlokzati felújítását. Hicsó György kancellár a vármegyei napilapnak elmondta, a cél az eredeti arculat teljes körű visszaállítása, beleértve a műemléki nyílászárók cseréjét és a jellegzetes torony bátogos munkáit. A belső terekben jelenleg is közel 200 diák tanul, a jövőben a termek és folyosók megújítása is szerepel a tervekben. Karnyújtásnyira került a feljutástól a Szolnok Evolution kosárlabda csapata, miután az MB2-es rájátszás döntőinek első felvonásán 77-64-re legyőzte a TFS-e együttesét. A Tiszavirág arénában 700 néző előtt megrendezett találkozó háromnegyeden át rendkívül szoros és feszült csatát hozott, ahol a vendég fővárosiak többször is vezettek. A záró szakaszban azonban fordult a kocka, a szolnokiak elképesztő hajrát produkáltak, és az utolsó negyedet 24-re megnyerve állva hagyták ellenfelüket, számolt be róla az Új Néplap. A győzelem legfőbb letéteményese Tóth Zoltán volt, aki egymaga 38 pontot, közel 9-3 pontost szerzett. Bujáki Dániel tanítványai így megnyugtató 13 pontos előnnyel utazhatnak a budapesti visszavágóra, ahol eldől, mennyi csapat biztosítja helyét az NB1B mezőnyében. Komoly segítséget jelent a mezőgazdaságnak a most érkezett csapadék, a Jászkunság egyes területein 50% fölötti lett a talaj legfelső részének nedvesség tartalma. Ez ugyan nem pótolja teljesen a korábbi hiányt, de jelentősen javíthatja a termés kilátásokat, mondta rádiónknak Süle Katalin, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara alelnöke.
3: A szántóföldi növénytermesztés, kertészet, de ugyanúgy a legelő állományok tekintetében is rendkívül fontos volt, hogy csapadékhoz jussanak a növények. Volt, ahol 20-25 mm esett, főképp Somogy, Zala vármegyében, de Hajdú-Bihar és Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye egyes területein is. Azonban a csapadékeloszlás hektikus volt, ahol egyáltalán nem esett, várják a gazdálkodók a csapadékot. Minél hosszabb ideig tartó, csendes, áztató esőt, hogy kellő mélységbe tudjon szivárogni.
1: Nyilvános licit eljárást hirdettek a Tiszaligeti élményfürdő területén található üzlethelyiségek hasznosítására. A pályázat célja, hogy a modern és kiemelt turisztikai helyszín vendégeit még színvonalasabb, sokszínűbb kínálat várja a szezonban. A vállalkozók többféle profilban is szerencsét próbálhatnak. A felhívások között szerepel két büfépavilon, valamint külön árusítóhelyek fagylalt, kürtős kalács, vattacukor és strandcikkek forgalmazására. A jelentkezők a megadott online felületen ismerhetik meg a részletes feltételeket és vehetnek részt a licit folyamatában. Az üzemeltető közölte, bíznak abban, hogy a változatos szolgáltatásokkal tovább emelkedik a fürdőélmény színvonala a látogatók számára. Kicsi az esélye annak, hogy járványt okoz a hantavírus, véli a Pécsi Tudományegyetem Virológiai Nemzeti Laboratóriumának vezetője. A kórokozó az utóbbi időben egy holland óceánjáron fertőzött, Kemenesi Gábor szerint azonban ilyen esetek korábban is előfordultak.
4: Nem kell világjárványtól tartani, mert ezt a vírust ismerve azt látjuk, hogy korábban is voltak hasonló méretű és jellegű járványok. Szűk közösségbe, közeli kontaktussal adták már át emberek ezt a vírust korábban is. Sikerült megfékezni néhány esetnél, vagy néhány tíz esetnél. Kijöttek a vírus genetikai adatai is, hogy esetleg van egy szokatlan mutáció, vagy egy szokatlan jelleg a genomban, ezek nem olvashatók ki, viszont azt látjuk, hogy a korábban is már rákcsálókról emberre ugrott Anders vírus, de ez nem az a fajta vírus, ami a Covid-nál már megszokott, könnyen légúton terjedő vírusok közé tartozik.
1: Most pedig néhány mondatban a várható időjárásról. Ma a nyugati és az északnyugati tájak kivételével sokfelé számíthatunk napos időre, de később több felhő zavarhatja meg a napsütést. Este a Dunántúlon is többfelé várható csapadék. A következő napokban a maximum hőmérséklet nappal 18-21 fok között alakul, éjjel 5-9 fok lehet a minimum.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
5: Szólnak a stúdióban pedig továbbra is Fodor Attila, és jön a szuper hatosunk Vastag Csabával, Mark Anthonyval, a Cosmix-szal és Lotfi Baggy-vel, valamint Will Smith-szel és a Magna Cum Laude-val. Mindenek előtt azonban Martin Solveig-gel pörgünk tovább, a Rocking Music-ot indítjuk ezúttal.
0: 102.4 Best

0: is kegyetlen, mint halottját az itt agyom.
1: 102.4 Best FM a legjobb zenék. A mai napon van a születésnapja Botár Endre színésznek, illetve Kate Blanchettnek is, akit például a Benjamin Button különös életében és a Gyűrűk ura filmekben is láthattuk. Tim Roth is ezen a napon született, ő játszott a Ponyvaregényben, a Kis Odesszában, illetve a Hazudj, ha tudsz sorozat főszerepét is ő alakította. Ekkor született Gyabronka József, a Zseb TV Móka Mikije, Mark Zuckerberg, a Facebook kitalálója. 1952-ben ekkor született Robert Zemeckis, producer, akinek nevéhez olyan filmek is kapcsolódnak, mint a Forrest Gump, a Roger Nyúl a Pácban, a Vissza a jövőben filmek, a Kapcsolat, vagy éppen a Smaragd románca, és egy másik filmes legenda is ezen a napon született, George Lucas, akit például a Csillagok háborúja, vagy éppen az Indiana Jones filmek miatt is kedvelhetünk. És kedveljük a 90-es évek emlékezetes dalait is itt a 102.4 Best FM-en. Baby D, I Need Your Loving most.

90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 102.4 Best FM. Best FM. A legjobb zenék. It's been a long time. We shouldn't have left you. Without a dope beat. Step 2.

0: 102.4 Best FM a legjobb zenék és programajánlatok erre a hétre. Családi mozi délelőtt a Tiszapart moziban szombaton 10.30-tól a Charlie a csodablöki, a Rufus a legbátrabb tengeri szörny és a Bori a mozifilmmel, valamint kézműves foglalkozásokkal. Megjöttem Lakatos László önálló estje szombaton 19 órától kisújszálláson a Vigadóban látható. Futókörök napja szombaton az ország 25 településén, így Szolnokon is. Futófesztivált tartanak Tiszakécskén a Barack termálnál, szombaton már kora reggeltől, gyerektávokkal és akár váltók számára is. Bó Viktor szülinapi nagykoncert kisújszálláson a Művelődési Házban szombaton 15 órától, a vendégek Radics Márk, Sláger Zoli, a sztárvendég pedig Zalatnai Sarolta. Tőserdő Open Tisza Fesztivál szombaton 19 órától többek között Rick Wayne-nel, Stefanival, Pixával, Nyuikkal és Bárány Attilával is. Retro napi Jászberényben szombaton veterán jármű kiállítással, gyermekjátszóházzal, retro városnéző Ikarus busszal, bemutatókkal délután 3-tól fellép a Retroleum zenekar, akik felidézik a 60-as, 70-es, 80-as és 90-es évek slágereit. Mit nem mondok, Kis Ádám önálló estje Törökszent Miklóson az Ipoly Művelődési Házban jövő csütörtökön 18 órától látható. Rákász Gergő lemez bemutató koncertje Martfűn a Városi Művelődési Házban látható május 22-én pénteken 17 órától. Töröki Szárnyas Fesztivál Törökszent Miklóson a Városi Strandfürdőn május 23-án szombaton fellép a Quintet, a Mystery Gang és a Back to Black. Kevi Juhász Fesztivál Turkevén a Petőfi téren és a Ligetben május 23 és 24-én. Szombaton fellép a Bagosi Brothers Company, vasárnap pedig a Carson Kóma is látható többek között. Kellemes időtöltést a programokhoz, ezúttal a Follow the Flow dalát indítjuk, maradok távol a legjobb zenék között.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Akció a Husqvarna Szolnoki üzletében. Fűnyírók, fűnyírótraktorok, rotációs kapák, kaszák, kamerás robotfűnyírók már vezeték nélkül is, nagy választékban, akár áruhitelre is. Mátyás király út 18. Telefon 515 515. Husqvarna, a profik választása.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 102.4 Best FM. A legjobb zenék.

102.4 Best FM a legjobb zenék. Szolnokon a Versegi úton útszűkület mellett lehet autózni. A 4-esen a 181-es kilométernél Püspök Ladánynál közműépítési munka miatt van korlátozás. A 223-as kilométernél útépítést végeznek. Az M4-esen Monornál a 37-es, 39-es kilométerek között sávlezárás van érvényben. Az M44-esen Kunszentmártonnál az 59-es, 61-es kilométerek között csomópont építése miatt van sávlezárás. Abony és Törtel között dolgoznak, csak a célforgalom engedélyezett. Albertésán lezárták a Bicskei utat útépítés miatt. Tiszainokán csatornáznak. A 33-ason Debrecennél a 106-os kilométernél útépítés miatt van korlátozás. A 32-16-oson Tiszafüred belterületén ugyancsak útépítést végeznek a Fegyvernek felé vezető oldalon. Félpályás lezárás van Gyomaendőd és Dévaványa között. Abonyban az Újszászi úton útépítés miatt van útszűkület. A 42.05-ösön Körösladány előtt útépítés miatt van félpályás lezárás. Tiszatenyőn a Martfű Török-Szent Miklós összekötő úton van korlátozás. Hajdúszoboszlón a Szováti úton gázvezeték építése miatt van útszűkület. Püspökladányban a Kálvin térnél útszűkület mellett lehet közlekedni. Tiszakürt belterületén útépítés miatt van félpályás lezárás. Az M5-ösön csomópontot építenek a 73-as 76-os kilométerek között. Kömlőn útépítés miatt kell jobban figyelni, de Kömlő és Besenyőtelek között is dolgoznak. P és Tarna-Szent Miklós között is dolgoznak, korlátozások mellett lehet ott közlekedni. Mezőtúron a Kossuth-Lajos úton is jobban kell figyelni. Nagykörösön a Szolnoki úton kell korlátozásra számítani. Útépítést végeznek Karcagon a Dózsa-György úton. Jászapáti belterületén a Petőfi Sándor utcában és a Táncsics úton is útépítést végeznek. Film is készült a New Yorki rapper lányok karrierjéről. A Salt-N-Pepa folytatja a délutánt a Suppal, itt a 102.4 Best FM-en.

0: 102 műsorszám termék megjelenítést tartalmazó zenék. Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
1: Jót tett a földeknek a hételei csapadék. Műemléki pompáját nyeri vissza az egykori Konstantin iskola Szolnokon. Nem lesz Covid a hantavírusból. Köszöntöm a hallgatókat, önök Gyemendi Rékát hallják. A Szolnoki Városüzemeltetési Kft. Megkezdte a kezelésében lévő hidak teljes körű műszaki átvizsgálását, számoltak be róla hivatalos oldalukon. A jogszabályi előírásoknak megfelelő időszakos ellenőrzésre a műtárgyak állapotának pontos felmérése miatt van szükség, hogy garantálni tudják a hosszú távú biztonságos üzemeltetést. A munkálatok összesen 8 hidat érintenek, köztük a Tiszavirág hidat, a Laki Kálmán hidat és a 4-es főút Idéglenes Zagyva hídját is. A szakemberek részletes állapotfelmérést végeznek, ami miatt az elkövetkező napokban és hetekben időszakos forgalomkorlátozásokra kell számítani az érintett szakaszokon. A városüzemeltetés hangsúlyozta, hogy az esetleges lezárásokról előre tájékoztatják a lakosságot. Egyúttal kérik a közlekedőket, hogy a munkavégzés idején fokozott figyelemmel és óvatossággal haladjanak át a hidakon. Jubileumi pontgyűjtőjáték indult Jász-Nagykun-Szolnok vármegye fennállásának 150. évfordulója alkalmából. A kezdeményezés célja, hogy a lakosság gyalogosan vagy kerékpárral járja be a térség kulturális, történelmi és természeti értékhelyeit. A játék jelenleg 62 helyszínen, 6 városban, Jászberényben, Karcagon, Mezőtúron, Szolnokon, Tiszaföldváron és Tiszafüreden érhető el, de a kör folyamatosan bővül. A résztvevőknek kihelyezett kódokat kell megtalálniuk, a cél pedig legalább 150 pont összegyűjtése október 31-éig. A játék népszerűségét jelzi, hogy már több mint 330-an regisztráltak, a leglátogatottabb célpontok pedig a Szigligeti Színház, a Református templom és a Tiszai hajósok emlékműve. A szervezők, köztük Szolnok önkormányzata és az Abanovák Agóra nem csak a múlt megismerésére, hanem a helyi közösségek megerősítésére és a fenntartható túrázásra is buzdítják a kincskeresőket a Gördögök Egyesület honlapján olvasható felhívásban. A száraz idő miatt idén később kezdődött a harc a szúnyogok ellen. A biológiai gérítéssel a csípőszúnyogok lárvái ellen lépnek fel a szakemberek, mondta rádiónknak Mukics Dániel, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szóvivője.
2: Mivel a szárazság miatt a folyók árterei nem kerültek idén víz alá, így azokon a területeken lett lárvagyérítés, ahol amúgy is állandó szúnyogtenyészőhelyek vannak. A napokban a Duna mentén, a Velencei-tó környékén, a Tisza, a Bodrog és a Körösök holtágainál lesz lárvagyérítés. Ez összesen 11 vármegyét érint, 1170 hektárnyi vízfelületre juttatják ki ezt a lárvákat elpusztító baktériumtartalmú készítményt.
1: A héten így Jász-Nagykun-Szolnok vármegyében is dolgoznak a szakemberek, 400 hektáron juttatják ki légi úton a szert. Látványos szakaszához ért a szolnoki belváros egyik legszebb történelmi épületének, az egykori Konstantin általános iskolának a rekonstrukciója. A Szolnoki Szakképzési Centrum saját forrásból, bruttó 65 millió forintból végzi a jelenleg a Pálffy vízügyi technikumhoz tartozó 130 éves ingatlan homlokzati felújítását. Hicsó György kancellár a vármegyei napilapnak elmondta, a cél az eredeti arculat teljes körű visszaállítása, beleértve a műemléki nyílászárók cseréjét és a jellegzetes torony bátogos munkáit. A belső terekben jelenleg is közel 200 diák tanul, a jövőben a termek és folyosók megújítása is szerepel a tervekben. Karnyújtásnyira került a feljutástól a Szolnok Evolution kosárlabda csapata, miután az MB2-es rájátszás döntőjének első felvonásán 77-64-re legyőzte a TFS-e együttesét. A Tiszavirág arénában 700 néző előtt megrendezett találkozó háromnegyeden át rendkívül szoros és feszült csatát hozott, ahol a vendég fővárosiak többször is vezettek. A záró szakaszban azonban fordult a kocka, a szolnokiak elképesztő hajrát produkáltak, és az utolsó negyedet 24-re megnyerve állva hagyták ellenfelüket, számolt be róla az Új Néplap. A győzelem legfőbb letéteményese Tóth Zoltán volt, aki egymaga 38 pontot, közel 9-3 pontost szerzett. Bujáki Dániel tanítványai így megnyugtató 13 pontos előnnyel utazhatnak a budapesti visszavágóra, ahol eldől, mennyi csapat biztosítja helyét az NB1B mezőnyében. Komoly segítséget jelent a mezőgazdaságnak a most érkezett csapadék, a Jászkunság egyes területein 50% fölötti lett a talaj legfelső részének nedvesség tartalma. Ez ugyan nem pótolja teljesen a korábbi hiányt, de jelentősen javíthatja a termés kilátásokat, mondta rádiónknak Süle Katalin, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara alelnöke.
3: A szántóföldi növénytermesztés, kertészet, de ugyanúgy a legelő állományok tekintetében is rendkívül fontos volt, hogy csapadékhoz jussanak a növények. Volt, ahol 20-25 mm esett, főképp Somogy, Zala vármegyében, de Hajdú-Bihar és Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye egyes területein is. Azonban a csapadékeloszlás hektikus volt, ahol egyáltalán nem esett, várják a gazdálkodók a csapadékot. Minél hosszabb ideig tartó, csendes, áztató esőt, hogy kellő mélységbe tudjon szivárogni.
1: Nyilvános licit eljárást hirdettek a Tiszaligeti élményfürdő területén található üzlethelyiségek hasznosítására. A pályázat célja, hogy a modern és kiemelt turisztikai helyszín vendégeit még színvonalasabb, sokszínűbb kínálat várja a szezonban. A vállalkozók többféle profilban is szerencsét próbálhatnak. A felhívások között szerepel két büfépavilon, valamint külön árusítóhelyek fagylalt, kürtős kalács, vattacukor és strandcikkek forgalmazására. A jelentkezők a megadott online felületen ismerhetik meg a részletes feltételeket és vehetnek részt a licit folyamatában. Az üzemeltető közölte, bíznak abban, hogy a változatos szolgáltatásokkal tovább emelkedik a fürdőélmény színvonala a látogatók számára. Kicsi az esélye annak, hogy járványt okoz a hantavírus, véli a Pécsi Tudományegyetem Virológiai Nemzeti Laboratóriumának vezetője. A kórokozó az utóbbi időben egy holland óceánjáron fertőzött, Kemenesi Gábor szerint azonban ilyen esetek korábban is előfordultak.
4: Nem kell világjárványtól tartani, mert ezt a vírust ismerve azt látjuk, hogy korábban is voltak hasonló méretű és jellegű járványok. Szűk közösségbe, közeli kontaktussal adták már át emberek ezt a vírust korábban is. Sikerült megfékezni néhány esetnél, vagy néhány tíz esetnél. Kijöttek a vírus genetikai adatai is, hogy esetleg van egy szokatlan mutáció, vagy egy szokatlan jelleg a genomban, ezek nem olvashatók ki, viszont azt látjuk, hogy a korábban is már rákcsálókról emberre ugrott Anders vírus, de ez nem az a fajta vírus, ami a Covid-nál már megszokott, könnyen légúton terjedő vírusok közé tartozik.
1: Most pedig néhány mondatban a várható időjárásról. Ma a nyugati és az északnyugati tájak kivételével sokfelé számíthatunk napos időre, de később több felhő zavarhatja meg a napsütést. Este a Dunántúlon is többfelé várható csapadék. A következő napokban a maximum hőmérséklet nappal 18-21 fok között alakul, éjjel 5-9 fok lehet a minimum.
0: Az időjárás jelentés támogatója a Lángi Kft. Nyisson új ablakot a világra! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
5: Köszi, hogy együtt töltjük a csütörtök délutánt is. Én Fodor Attila vagyok, a szuper hatosunk pedig az óra elején a Hooligans-szel, Yolanda B. Kullal és egy tulajdonképpeni filmzenével folytatódik. Itt lesz majd a New Level Empire, a Jamiroquai és a Halott Pénz is, de most DJ Antoine-nal repülünk Saint-Tropez-ba.
0: 102.4 West

0: 102.4 Best FM a legjobb zenék, és egy kis érdekesség a mai nappal kapcsolatban. 1963-ban ekkor született a Milli Vanilli tagja Fabrice Morvan. A duó egyébként azért is volt hírhet, mert hogy elvették a Grammy díjukat, mert bevallásuk szerint nem is ők énekeltek. Frank Farian, a producer egyébként ezt a húzást, mármint a tátikázást már a Bonnie M-nél is bevezette a 70-es években, és ő volt az, aki összerakta például a Labouche formációt is, aminek tagja Melanie Thornton a napokban ünnepelte volna születésnapját. Danny Wood a New Kids on the Blockból ezen a napon született, a 80-as évek végén robbantak be, és voltak angol elsők a You Got It-tal, 90-ben pedig amerikai listavezetők voltak a Step by Step-el. Ekkor született az All Saints tagja is, Natalie Appleton, Martin Garrix, holland DJ, Olly Murs, az angol X-Factor egyik felfedezettje, de ma van Shanice születésnapja is, az ő dalát, az I Love Your Smile-t sokszor játsszuk, ami 92-ben angol és amerikai siker volt. 2000-ben Tom Jones Reloads nagy lemeze vezeti az angol albumlistát, rajta például a Sex Bomb dallal, és 1908-ban ekkor indult útjára az első utasszállító repülőgép is. Mi pedig útjára indítjuk a Kowalski meg a Vega dalát ezúttal a 102.4 Best FM-en.
1: Egy

102.4 Best FM a legjobb zenék és programajánlatok erre a hétre. Családi mozi délelőtt a Tiszapart moziban szombaton 10.30-tól a Charlie a csodablöki, a Rufus a legbátrabb tengeri szörny és a Bori a mozifilmmel, valamint kézműves foglalkozásokkal. Megjöttem Lakatos László önálló estje, szombaton 19 órától Kisújszálláson a Vigadóban látható. Futókörök napja szombaton az ország 25 településén, így Szolnokon is. Futófesztivált tartanak Tiszakécskén a Barack termálnál, szombaton már kora reggeltől, gyerektávokkal és akár váltók számára is. Bó Viktor szülinapi nagy koncert Kisújszálláson a Művelődési Házban szombaton 15 órától, a vendégek Radics Márk, Sláger Zoli, a sztárvendég pedig Zalatnai Sarolta. Tőserdő Open Tisza Fesztivál szombaton 19 órától többek között Rick Wayne-nel, Stefanival, Pixával, Nyuikkal és Bárány Attilával is. Retro napi Jászberényben szombaton veterán jármű kiállítással, gyermekjátszóházzal, retro városnéző Icarus busszal, bemutatókkal délután 3-tól fellép a Retro Leum zenekar, akik felidézik a 60-as, 70-es, 80-as és 90-es évek slágereit. Mit nem mondok, Kis Ádám önálló este Törökszent Miklóson az Ipoly Művelődési Házban jövő csütörtökön 18 órától látható. Rákász Gergő lemez bemutató koncertje Martfűn a Városi Művelődési Házban látható május 22-én pénteken 17 órától. Töröki Szárnyas Fesztivál Törökszent Miklóson a Városi Strandfürdőn május 23-án szombaton fellép a Quintet, a Mystery Gang és a Back to Black. Kevi Juhász Fesztivál Túr Kevin a Petőfi téren és a Ligetben május 23 és 24-én. Szombaton fellép a Bagosi Brothers Company, vasárnap pedig a Carson Kóma is látható többek között. Dunán innen a Zeniten túl, Karamell dala, itt a 102.4 Best FM-en most.

102.4 Best FM a legjobb zenék. Szolnokon a Versegi úton útszűkület mellett lehet autózni. A 4-esen a 181-es kilométernél Püspök Ladánynál közműépítési munka miatt van korlátozás. A 223-as kilométernél útépítést végeznek. Az M4-esen Monornál a 37-es, 39-es kilométerek között sávlezárás van érvényben. Az M44-esen Kunszentmártonnál az 59-es, 61-es kilométerek között csomópont építése miatt van sávlezárás. Abony és Törtel között dolgoznak, csak a célforgalom engedélyezett. Albertésán lezárták a Bicskei utat útépítés miatt. Tiszainokán csatornáznak. A 33-ason Debrecennél a 106-os kilométernél útépítés miatt van korlátozás. A 32-16-oson Tiszafüred belterületén ugyancsak útépítést végeznek a Fegyvernek felé vezető oldalon. Félpályás lezárás van Gyomaendőd és Dévaványa között. Abonyban az Újszászi úton útépítés miatt van útszűkület. A 42.05-ösön Körösladány előtt útépítés miatt van félpályást lezárás. Tiszatenyőn a Martfű Török-Szent Miklós összekötő úton van korlátozás. Hajdúszoboszlón a Szováti úton gázvezeték építése miatt van útszűkület. Püspökladányban a Kálvin térnél útszűkület mellett lehet közlekedni. Tiszakürt belterületén útépítés miatt van félpályást lezárás. Az M5-ösön csomópontot építenek a 73-as, 76-os kilométerek között. Kömlőn útépítés miatt kell jobban figyelni, de Kömlő és Besenyőtelek között is dolgoznak. P és Tarna-Szent Miklós között is dolgoznak, korlátozások mellett lehet ott közlekedni. Mezőtúron a Kossuth-Lajos úton is jobban kell figyelni. Nagykörösön a Szolnoki úton kell korlátozásra számítani. Útépítést végeznek Karcagon a Dózsa-György úton. Jászapáti belterületén a Petőfi Sándor utcában és a Táncsics úton is útépítést végeznek. Mára nekem ennyi, úgyhogy tolom a bicajt és passzolom a mikrofont. Fodor Attila vagyok, Best FM-es csütörtök délutánt kívánok. Most éppen Tom Novival, jön a Your Body, meg hattól a Night Shift.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
1: 102.4 Best FM.
0: A legjobb zenék.
1: A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Megtörtént a minisztériumok átadása és átvétele, kisiklott egy Intercity gyománál, holnap borongós időnk lesz, és bárhol lehetnek záporok, zivatarok. Köszöntöm Önöket, a híreket Simari Renátától hallják. Rendben lezajlott a kormányzati átadás átvétel, bár nem volt jó a hangulat a leköszönő és az új miniszterek között. Magyar Péter miniszterelnök azt mondta, hogy az Orbán kormány valamennyi minisztere megjelent az egyeztetésen, Orbán Viktor azonban nem vett részt rajta. Jelezte azt is, hogy elfogadták, hogy a leköszönő miniszterek a végkielégítésüket egy kárpátaljai gyerekeket segítő alapítványnak ajánlották fel. A kormányfő egyúttal arra kérte a távozó államtitkárokat is, hogy nyilatkozzanak arról, hogy mi lesz az ő végkielégítésükkel, mert az új kormány azt sem fogja kifizetni. Kisiklott a békés Intercity gyoma mellett. A szerelmény 4 kocsija hagyta el a síneket, és nagyjából 300 méteren szántották fel a pályát. Ezt közölte a közösségi oldalán a MÁV csoport vezérigazgatója. Egyi Zsolt a posztjában azt írja, hogy a szerelvényeken 240-en utaztak, és a balesetben 2 utas sérült meg, az egyik könnyebben, a másik súlyosabban, 5 mentő helikopter vitte kórházba. Azt egyelőre vizsgálják, hogy miért siklott ki az Intercity. Emelkedtek az árak a postákon. A levélfeladás díja 13%-kal nőtt, vagyis egy sima levelet a korábbi 270 forint helyett 305 forintért küldhetünk el, az elsőbségi levélfeladás pedig 390 forint helyett már 440 forintba kerül. Az ajánlott küldemények is drágultak, és többet kell fizetni a csomagfeladásért is, viszont nem emelkedett az utalványfeladás díja. Idén is lesz orgonák éjszakája, május 23-án rendezik meg, és Budapest mellett számos vidéki város is csatlakozott a programhoz. A kezdeményezés célja, hogy minél szélesebb közönséggel ismertesse meg az orgonát, a hangszerek királynőjét, ezt mondta rádiónknak Szamosi Szabolcs, a szervező Filharmónia Magyarország ügyvezető igazgatója.
2: Több mint 100 helyszín, több tucat orgonista, az orgona talán a legérdekesebb hangszer, aminek nagyon sok billentyűje van, és mindehhez azt társul, hogy templom fönn a karzaton eldugva van 90%-ba ez a hangszer. Így méltó és igazságos, hogy legyen egy nap, amit legalább neki szentelünk és kivisszük a terekre, hogy egy kisimító élményt nyújtson.
1: Elővehetjük az esernyőket, ma a Dunántúlon és az északi középhegység térségében élők számíthatnak záporokra, holnap pedig országszerte bárhol eleredhet az eső. Sok felhő lesz az égen, és hosszabb, rövidebb időre süthet csak ki a nap. Ma éjszaka 9-16 fokig hűl a levegő, holnap napközben pedig 18-25 fok között alakul a hőmérséklet. A hétvégén is esők áztatnak majd minket, lesz, ahol kiadós csapadék várható. 13-20 fokot mérhetünk majd, de a tartósan esős tájakon ennél is hűvösebb lehet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
3: 2 órányi dance
4: mostantól.
3: 6-7-én Whiteboy, 7-től csütörtöki rezidensünk DJ Miller a lemezjátszók mögött. A legnagyobb dance himnuszok szólnak a 90-es és a 2000-es évekből. Itt a Night Shift.

50 mix egyelőre, mert hogy mindegyik mixen lett már 100 meghallgatás, úgyhogy ilyenkor a szabályok szerint ugye meg én hoztam, jöhet a következő feltöltés. Az a legjobb, hogyha feliratkoztok a Mixcard oldalamra, és akkor azonnal értesítést kaptok, hogyha kerülnek fel új mixek. Mixcard.com/DJ Whiteboy, ez az a profil, ahol egyébként ezt a korábbi 150-et is el lehet érni, és természetesen minden mix mellett ott van a tracklista is.

0: a Best FM-en.
1: Ahol hétfőnként a legnagyobb klasszik house darabok kerülnek elő, köszönhetően Lauer Krisztiánnak, ugyanígy 6 és 8 óra között. Ha kell, akkor funky, DJ Hangyával, szerdánként pop és rádiós lágerek FND-vel, szombaton hip-hop és R&B, Slim Fit áll ilyenkor a lemezjátszók mögé, a vasárnap pedig a chill, a lounge és a deep house zenéké. És hogyha csütörtök, akkor az bizony dances csütörtök, most már több mint 4 éve, 6 hétig velem White Boy-jal, 7-től DJ Millerrel a lemezjátszók mögött.

0: A legjobb zenék mixben. Ez a Night Shift a Best FM-en.
1: Ha már a Stardust a Music Sounds Better With You-val így megalapozta a hangulatot, akkor ilyen franciás vonalon engedjük el ezt a 60 percet, de csak egy nagyon-nagyon rövid ideig, mert aztán 7-től már DJ Miller csütörtöki rezidensünk áll a lemezjátszók mögött, és ő pakolja tovább a 90-es és a 2000-es évek legnagyobb dance hinuszait, szóval pár perc, és innen folytatjuk, senki ne menjen sehova.

A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM. 102.4 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Everybody get up.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Mérséklődött az aszály, nem lehet látogatni a fekvőbetegeket a borsodi kórházakban, holnap sok felhő lesz felettünk az égen, és országszerte lehetnek záporok. Köszöntöm Önöket, a híreket Simari Renátától hallják. Jót tett a földeknek az elmúlt napokban esett eső. Sok helyen 10 és 25 mm-nyi csapadék hullott, emiatt mérséklődött az aszály, ezt írták a Hungaromet időjósai a közösségi oldalukon. A posztjuk szerint a talaj felső 10 cm-es rétege az ország déli és keleti felén feltöltődött, de a 20 cm-nél mélyebb rétegekbe csak kevés nedvesség jutott. Az előrejelzésük szerint viszont a következő napokban több hullámban várhatóak záporok, hétvégén pedig kiadós esőre számíthatunk, így a talaj mélyebb rétegei is töltődni tudnak. Segítséget kaphatnak az aszbeszt szennyezéssel érintett nyugat-dunántúli települések. Erről az élő környezetért felelős miniszter beszélt Szombathelyen. Gajdos László azt mondta, hogy az emberek egészségének a védelme a legfontosabb, ezért már a következő kormányülésen napirendre kerül az ügy. Hozzátette azt is, hogy minden segítséget megadnak az aszbeszt szennyezés megszüntetéséhez, legyen az a szennyezett kőzúzalék eltávolítása és elszállítása, vagy az érintett utak és parkolók lefedése és újraaszfaltozása. Látogatási tilalmat rendeltek el a borsodi kórházakban a fekvőbeteg osztályokon. Azért vezették be a korlátozást, mert a Szent Ferenc Tagkórház két fekvőbeteg osztályán egyre több betegnek és egészségügyi dolgozónak lett akut légúti tünete. A betegek számára a tilalom alatt is biztosítják a kapcsolattartást a szeretteikkel, a súlyos betegek hozzátartozói pedig rendkívüli látogatást kérhetnek. A korlátozás a járó betegellátást és a szakrendelők működését nem befolyásolja, de az ideérkezőknek kötelező készfertőt, menítőt használniuk és maszkot viselniük. Attenborough-nak neveztek el egy brit kisfiút, azért, mert pont aznap született, amikor a legendás természetfilmes a 100. születésnapját ünnepelte. A kicsi szülei azért döntöttek úgy, hogy a kisfiú középső neve az Attenborough legyen, mert mindketten a természettudós filmjein nőttek fel, és nagyon kedvelik és tisztelik a munkásságát. David Attenborough-ról egyébként a születésnapján egy Chilében őshonos darásfajt is elneveztek, korábban pedig már vadvirág, pillangó, szöcske, dinoszaurusz és egy gyík is kapta már a nevét. A Dunántúlon már esik az eső, már is mondom, hogy milyen idő várható. Jönnek a záporok. Estig főleg a Dunántúlon és az északi középhegység térségében lehetnek záporok, máshol marad a száraz idő. Holnap már sok felhő lesz felettünk az égen, és csak több-kevesebb napsütésre számíthatunk, ráadásul bárhol eleredhet az eső, az ivatarok környezetében pedig a szél is megerősödik. Ma éjszaka 9-16 fok, holnap napközben pedig 18-25 fok várható. A hétvégén is sok eső esik majd, lesz, ahol kiadós csapadék hullik, és csak 13-20 fokot mérhetünk majd.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
2: Hogy ezt soha nem húzták be reklámzenének?
3: Yahoo! Egyszerű, nem?
2: Nem. Nem, mert tudod, ez a Windowsnak például a Rolling Stone Start Me Up volt a, nem is tudom, 90-es évek végén, amikor megjelent az új valamelyik
3: Windows. Mibe kerülhetett az nekik, White Boy? Gondolj bele, gondolom, mibe kerülhetett?
2: Gondolom, így belenyúlt így a belső zsebébe az öreg Bill Gates.
3: Igen. Egyenesen a garázsból hozott egy zsákpénzt.
2: Mit mondott a Mick Jagger? Mennyi? Pont van nálam annyi, igen, tessék.
3: És egy nylon szatyorból előemelte.
2: Na, körülbelül. Na, hát akkor Celebration, a tánc ünnepe ez a következő 60 percben. Még, mert az előző 60 perc is az volt, de hát
3: jó, de hát az White Boy-jal volt, szóval azért érzed, erre rá licitálni. Na mindegy, megpróbáljuk.
2: Mindig sikerül. Na megjött a csütörtök esti házigazda, úgyhogy dances csütörtök még egy órán keresztül DJ Millerrel.
0: Best FM, a legjobb zenék mixben.

0: életünk legjobb zenéi a Best FM-en a Night Shift-ben szólnak. A lemezjátszóknál DJ Miller.
1: Ez is egy nagyon kitűnő példa arra, hogy az ilyen egyébként szomorú, kellemetlen, traumatikus témákat, élményeket nem csak ilyen melankolikus dalokban lehet feldolgozni.
2: Nem. Hát a Romeo és Júliára gondolsz?
1: Nem, konkrétan a Young Hearts
2: rapjére. Sokan onnan ismerik ezt a dalt.
1: Igen.
2: És ugye ez
1: a Kim Mazzell, igen. És ki is volt ennek az eredet? Ja, Kelly Staton.
2: Így van. Köszönjük, Sándor. Önnyert.
1: Pedig a hangja a nagy Wikipédia, aki tud mindent. Hogy a csaj bántalmazó kapcsolatban volt benne, de annyira, hogy ott tényleg 20. emeletről történő kilógatás, meg minden volt, aki belőle.
2: Ezért jó, a szállodában laksz, mert nem tudnak kilógatni a 20-ról.
1: De hát ott pont valahol.
2: Tényleg, hát elvileg ott ugye nyithatatlan ablakok vannak elvileg, nem? Az a hírjárja.
1: Azóta, vagy a fene tudja. De hogy egy ilyen bántalmazó kapcsolatban volt benne, és akkor, amikor valahogy végül sikerült ebből kiszabadulni, és akkor a menedzsere mondta, hogy figyelj, írd ki magadból. És akkor ebből született meg a Young Hearts Run Free, amire egyébként nem gondolnál.
2: Hát nem.
1: De egy más nem mondjak, Janet Jackson Together Again.
2: Igen. Egy óriási. Tina Turnernek is voltak hasonló dolgai egyébként.
1: Igen,
2: ugye,
1: de hogy tényleg
2: a barátjával nem volt mindig jóban.
1: Igen, tehát ott azért persze őt is megrágta az élet, de hogy a Together Again, és ott például ő ilyen traum, vagy ilyen szintén ilyen feldolgozási jelleggel, valami nagyon közeli barátja, azt hiszem hívfertőzésbe elhújt. Mm-hmm. Nem mondod meg, hogy egy diszkó klasszikus lett a Together Again. Na hát, és ez
2: elég szépen.
1: A hála az égnek.
2: Imádom, amikor hallom nálatok.
1: Az Ultranate Free-vel, ugye az az érdekesség, ugye, hogy az Ultranate személyesen mondta el, hogy egyébként ő egy ilyen R.E.M. Losing My Religion típusú dalra gondolt, amikor ezt a Free-t megírta, csak hát aztán ugye...
2: Hát akkor nem sikerült.
1: Hát jött a... Hogy
2: így sikerült.
1: A producer párost, aki
2: aztán végig... Swing.
1: A Mutus. Nem, hát az már csak a remix, de hogy...
2: Ja, azt hittem, hogy a remixre gondolsz.
1: Nem, hogy már az eredeti is, ugye, hogy oda került, most mindjárt utána nézek, hogy kik is voltak az eredeti producere, és hát ők aztán végül mondták, hogy nem kéne ezt ilyen rockosba elvinni.
2: Jó lesz ez így.
1: Születettek klasszikus.
2: Jó lett.
1: Jó lett.

0: Mixben. A lemezjátszóknál DJ Miller.
1: De persze, hogy jó, majd miért nem mondtad volna jól? Hát mikor mondtál te hülyeséget? Soha
2: hát
1: se nem.
2: Hát az életedben se sosem. Barátaim tudnának sokat mesélni, hogy mennyi hülyeséget hordtam össze világéletemben, de ez most pont lejött,
1: igen. Ez most a szakma, hogy ja, abszolút jól mondtad, igen, hát a Mood to Swing, ugye, hát neki köszönhető ez a,
2: igen, ez a az alapcsomag, és akkor utána jöttek a mindenféle, igen, még igen, sikeresebb, igen, remixek, és ez így volt 20 évig utána.
1: Na figyelj, erről beszéltünk már most.
2: A Jacko film?
1: Igen, te láttad?
2: Nem. Már egyébként a múltkorjában beszéltük, hogy el kéne menni, azon a héten, amikor erről beszéltük, akkor jelent meg a film egyébként a magyar mozikban.
1: Igen, mert a hangjában meg azóta beszéltük, és mondta, hogy ő meg már látta.
2: Na hát, mi meg majdnem elmentünk, de tudod, ahol van egy gyerek, meg mondjuk még két kutya, tehát ott azért elindulni moziba, meg el is jutni, már majdnem elmentünk.
1: Két gyerek, két kutya, két macska.
2: Tudom, hát azért mondom neked, mert megérted, érted. Tudom, hogy te is ebből élsz.
1: Pontosan, na, és ha már ott tartunk, hogy ki miből él, Imre dátumait, akkor legyél kedves, terítsd ide nekünk.
2: Nagyon egyszerű dolgom lesz ezen a héten, mert Budapest szíve, a belváros, a jó öreg Borbár, igen, ott bemelegítés, utána pedig holnap után megyek, az a szombaton Kisbérre, és az én drága rezidenciám, ahol ugye egyébként 2003 óta kísértek folyamatosan, úgyhogy
1: azóta tart az kisebb, nagyobb,
2: ugye? Igen, kisebb-nagyobb kihagyásokkal, és ott lesz egy rendezvény, ahol hát a 90-es és a 2000-es évek legjavát próbálom majd játszani, sztárvendég a színpadon, és hát az, ja, mi drága kisbéri közönségünk, úgyhogy már alig várom.
1: Borsos vecőt csókoltatjuk.
2: Át is fogjuk neki adni rendesen.

0: utalás nélkül. Ez a Night Shift minden csütörtökön DJ Millerrel és a legjobb dance zenékkel.
1: Hát idén volt, nyugodtan mondhatjuk, hogy 20 éve, hogy ez az egész elektronikus tánczenei szintér ez gyökereiben megváltozott, köszönhetően ugye a Daft Punk híres hírhet piramisos fellépésének, és aztán ugye onnan a turnénak. Ugye hát ez a Coachella fesztiválon voltak ők először 2006-ban, úgyhogy most itt ezzel kapcsolatban jöttek velem szembe így a mindenféle érdekességek meg infók, ugye hogy akkor már 10 éve nem lépett fel a Daft Punk, és a Coachella szervezők meg minden évben bombázták őket, hogy léci.
2: Szóval volt, hogy... Megtört a jég egyszer csak, vagy mi
1: azt
2: a mondás?
1: Volt, hogy jó fejek voltak, volt, hogy válaszoltak, hogy nem. Volt, hogy nem is válaszoltak, és
2: az ugyottak... is egy választod, azt szoktam mondani.
1: Hát hogy... igen, csak azért mégis. És azt mondja, ők minden évben elküldték az esélytelenek nyugalmával. És akkor mondták, hogy akkor hello, izé, akkor és mondták, hogy jó. És akkor mondták, hogy jó, akkor figyelj, akkor lenne rá 350 000 dollárunk, hogy akkor mit szóltok hozzá, azért az egy izé. Mondta a csávó, ugye a Busy P, a Pedro, nem is tudom, hogy hívják, az akkori menedzser, mondta, hogy tök jó, mekkora színpad, mert akkor vinnénk egy ilyen...
2: Hoznak ezt, azt.
1: De szó szerint, vinnénk egy kisebb díszletet. És aztán utána derült ki, hogy ugye ez mindig ők így mondják, és ez ilyenkor jössz rá, hogy ez tényleg így van. Mondták, hogy ők ezt sose a pénzért csinálták. A komplett 350 000 dollárt elköltötték
2: vizuálra.
1: A piramisra, a technikát. Tehát az egészet ők nullából építették föl. Tehát nem az volt, hogy bementek
2: tehát
1: egy
2: magyarul,
1: ilyen...
2: amikor mondta, hogy viszik, akkor még nem volt meg.
1: Igen.
2: Hanem tudták, hát hogy van rá ennyi pénz.
1: Tehát meg volt az ötlet, és akkor úgy voltak, hogy hát ez 350 000 dollárt.
2: Pénzt, azt akkor gyorsan elküldjük előre
1: az
2: látványra.
1: Hát figyelj. De mondták, hogy figyelj, azt mondjuk, tehát hogy konkrétan az, hogy ők élőben tudják ott vezérelni a zenét, tehát ez nem 20 évvel ezelőtt, akkor nem úgy működött, mint most, hogy ez.
2: Hogy egy enter és kész. Igen.
1: Persze, tehát ott azt mondta, olyan számítógépeket kellett egymással úgy szinkronizálni. Úgyhogy piff, így elfüstöltek 350 000 dollár, de hát, hogy mondani szokták, the rest is history, ugye?
2: Ahol bevétel van, ott kiadás is. Megboldogult nagymamám, mondta annak idején.
1: Na csak, hogy ugye egy Around the World-el búcsúzunk, tehát búcsúzik DJ Miller. Köszönjük szépen, Mikém, jövő csütörtök.
2: Én itt leszek akkor is. Köszönöm, sziasztok, hello.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Figyelmeztetést küld a NAV azoknak, akik elrontották az adóbevallásukat. Hepatitis A járvány alakult ki Hajdúhatházon, holnap országszerte lehetnek záporok. Köszöntöm Önöket, a híreket Simari Renátától hallják. Sokan rontották el az adóbevallásukat, több mint 300 ezer adózónak küldött figyelmeztetést a NAV azért, hogy javítsák a beadott dokumentumot. A legtöbb esetben adatok hiányoznak, vagy rosszul vannak kiszámolva a kedvezmények, esetleg nincs megadva az a számla szám, ahová a visszaigényelhető adó utalható. Még van idő javítani a hibákat, május 20-áig kell leadni az adóbevallásokat. Addig kell rendelkezni az 1+1%-os felajánlásokról is. Még mindig tombol a pollen szezon. A Nemzeti Népegészségügyi Központ mérései szerint nagyjából 20 féle fás és lágyszárú növényvirágpora van most a levegőben. Jelenleg a fenyőfélék, a pázsitfűfélék, valamint a tölgy, az eperfafélék, a vadgesztenye és a bodza virágpora okozhatja a legtöbb tünetet az azokra érzékenyeknél. Hepatitis A járványhelyzet alakult ki Hajdúhatházon, ezt közölte az önkormányzat. Azt írták, hogy legfeljebb 20 ember és több száz kontakt személy lehet érintett, ezért a járási hivatal megtette a szükséges intézkedéseket a járvány megfékezése érdekében. Az érintett családoknak fertőtlenítő és tisztítószereket tartalmazó csomagokat juttattak el, a város lakosainak pedig felhívták a figyelmüket arra, hogy fokozottan ügyeljenek a személyes higiénia betartására. A hepatitis A a májat támadja meg, és annak a gyulladását okozza. Idén is megrendezik a futókörök napját. Szombaton az ország rekordtemborítású futópályáira várják a mozogni vágyókat. Az eseményen résztvevők pedig kilométereket gyűjthetnek a lakóhelyüknek, így a mozgás a közösségi összefogásról is szól. Ezt mondta rádiónknak Antal Ferenc, a Szabadidősport Esemény Szervezők Országos Szövetségének elnöke.
2: Az országban 25 helyen várjuk a futni vágyókat. 25 különböző nemrégiben épült rekordtán futókörön lehet összemérni a településeknek a terejét. Lényeg, hogy mindenki álljon föl a székből és mozduljon meg saját maga egészségé érdekében, illetőleg a településért egy egészséges lokálpatriotizmustól vezérelve gyűjtse a kilométereket a településének.
1: Hogy pontosan milyen helyszíneken várják a mozogni vágyókat, azt a futókoroknapja.hu oldalon lehet megnézni. Elővehetjük az esernyőket. Ma a Dunántúlon és az északi középhegység térségében élők számíthatnak záporokra, holnap pedig országszerte bárhol eleredhet az eső. Sok felhő lesz az égen, és hosszabb, rövidebb időre süthet csak ki a nap. Ma éjszaka 9-16 fokig hűl a levegő, holnap napközben pedig 18-25 fok között alakul a hőmérséklet. A hétvégén is esőkáztatnak majd minket, lesz, ahol kiadós csapadék várható. 13-20 fokot mérhetünk majd, de a tartósan esős tájakon ennél is hűvösebb lehet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
3: Hihetetlen, hogy ma George Lucas születésnapján nincsen semmiféle Star Warshoz kapcsolódó világnap ennek örömére. Cserébe a Csivavák világnapja ma van, meg van még egy születésnaposunk is, egy énekesnő, akiről majd beszélek akkor, amikor aktuális lesz. Aktuális lesz, mert hogy érkezik majd ebben az órában.
0: Ez a Night Shift a Best FM-en White Boy-jal.

Best of a legjobb zenék. Nyilván egy 25-30 évvel ezelőtt lett volna az igazi, amikor még egyben volt a csapat, még Lisa Leftai López is az élők sorában volt. De hát most ennek kell örülni, hogy idén júniusban 5 alkalommal is élőben lesz látható és hallható a TLC Európában. Norvégia, Dánia, Svédország, Olaszország és Anglia. Ez az 5 júniusi dátum és júniusi helyszín van 2026-ra. És aztán remélhetőleg majd az amerikai turné alatt, amikor is az Envoggal és a Salt & Pepával zenélnek együtt, annyira rákapnak a turnézás ízére, hogy esetleg még egy körre majd visszajönnek Európába. Jön a Waterfalls!

Ez a Night Shift White Boy-jal. SMS, Viber és telefonszámunk 0620 55 55 155. Best FM, a legjobb zenék.

Jazz FM a legjobb zenék. Jelenleg a New Yorki Broadway egyik musicaljében Michelle Obama szerepében tündököl az a hölgy. A 1973-ban ezen a napon látta meg a napvilágot Pittsburghben Shanice Lorraine Wilson néven, és hát a világ köszönhetően például ennek a dalnak csak Shanice-ként ismeri. Érkezik az I Love Your Smile! Boldog születésnapot Shanice-nek!

Best FM a legjobb zenék. Holnap reggel 10-től egészen este 11-ig tessék úgy kalkulálni, hogy a Nyugati téren a Jókai utca, illetve a Terész körút, valamint a felüljáró alatt a Terész körút előtt, a visszafordító előtti parkolóban tilos lesz gépjárművel megállni gyűlés miatt.

0: Nekünk ti vagytok a Péter.
1: Yo, hello Ági, mi a helyzet, ráérsz? Vágod, hogy a sarkon van a legjobb kávé. Hello Isabel, can you ring my bell? Közel van a peccom, ne ugorjunk fel. Hello Sárika, kiszökült a hajad, a barna is.

pamiętek. Hello, yes, shit, so you are a beautiful. Lököm a bókot, még kilépsz a bugyiból. Rám lőtt kupidó, és a dumám nem oltás. Hello, Clothé, a legdurvább dekoltás.

Best FM a legjobb zenék, hogyha bárkinek feltett szándéka, hogy idén nyáron élőben szeretné látni, hallani a Maroon 5-ot, egész sok dátumból tud már választani. Én azonban a július 3-át ajánlanám mindenkinek, amikor is Londonban majd egy szabadtéri fesztivál keretein belül a Maroon 5 mellett látni lehet még ugyanazért a belépőért a One Republic-ot, Jazz Glint és Emma Ivy.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Megtörtént az átadás átvétel a Volt és a jelenlegi miniszterek között. Kisiklott egy Intercity gyománál, esős napok jönnek, a hétvégén kiadós csapadék várható. Köszöntöm Önöket, a híreket Simari Renátától hallják. Rendben lezajlott a kormányzati átadás átvétel, bár nem volt jó a hangulat a leköszönő és az új miniszterek között. Magyar Péter miniszterelnök azt mondta, hogy az Orbán kormány valamennyi minisztere megjelent az egyeztetésen, Orbán Viktor azonban nem vett részt rajta. Jelezte azt is, hogy elfogadták, hogy a leköszönő miniszterek a végkielégítésüket egy kárpátaljai gyerekeket segítő alapítványnak ajánlották fel. A kormányfő egyúttal arra kérte a távozó államtitkárokat is, hogy nyilatkozzanak arról, hogy mi lesz az ő végkielégítésükkel, mert az új kormány azt sem fogja kifizetni. Kisiklott a Békés Intercity gyoma mellett. A szerelvény 4 kocsija hagyta el a síneket, és nagyjából 300 méteren szántották fel a pályát. Ezt közölte a közösségi oldalán a MÁV csoport vezérigazgatója. Hegyi Zsolt a posztjában azt írja, hogy a szerelvényeken 240-en utaztak, és a balesetben 2 utas sérült meg, az egyik könnyebben, a másik súlyosabban, őt mentő helikopter vitte kórházba. Azt egyelőre vizsgálják, hogy miért siklott ki az Intercity. Emelkedtek az árak a postákon. A levélfeladás díja 13%-kal nőtt, vagyis egy sima levelet a korábbi 270 forint helyett 305 forintért küldhetünk el, az elsőbségi levélfeladás pedig 390 forint helyett már 440 forintba kerül. Az ajánlott küldemények is drágultak, és többet kell fizetni a csomagfeladásért is, viszont nem emelkedett az utalványfeladás díja. Idén is lesz orgonák éjszakája, május 23-án rendezik meg, és Budapest mellett számos vidéki város is csatlakozott a programhoz. A kezdeményezés célja, hogy minél szélesebb közönséggel ismertesse meg az orgonát, a hangszerek királynőjét, ezt mondta rádiónknak Szamosi Szabolcs, a szervező Filharmónia Magyarország ügyvezető igazgatója.
2: Több mint 100 helyszín, több tucat orgonista. Az orgona talán a legérdekesebb hangszer, aminek nagyon sok billentyűje van, és mindehhez azt társul, hogy templom fönn a karzaton eldugva van 90%-ba ez a hangszer. Így méltó és igazságos, hogy legyen egy nap, amit legalább neki szentelünk és kivisszük a terekre, hogy egy kisimító élményt nyújtson.
1: Esős napokra számíthatunk, ma éjszaka a Dunántúlon és az északi középhegység térségében lehetnek záporok, holnap pedig bárhol eleredhet az eső, ráadásul sok felhő lesz felettünk az égen, és csak több-kevesebb napsütés várható. A zivatarok környezetében pedig a szél is megélénkül majd. Ma éjszaka 9-16 fok valószínű, holnap napközben pedig 18-25 fokot mérhetünk majd. A hétvégén is sok eső esik majd, lesz ahol kiadós csapadék hullik, és csak 13-20 fokot mutatnak majd a hőmérők.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: A Ponyvaregény című filmben megismert Miserlo című dalt nem azért játszották a 2004-es athéni olimpia számos helyszínén, mert annyira tetszett volna nekik a filmen, hanem mert eredetileg ez a dal egy görög népdal. És aztán abból lett egy surf rock dal, abból meg egy hip-hop dal. Köszönhetően a Black Eyed Peasnek. Jön a Pump It!
3: Ez a Night Shift a Best FM-en White Boy-jal.

Best of a legjobb zenék. Mondanám, hogy aki a hétvégére szabadtéri programot tervezett, az inkább hozzá előre péntekre, tehát holnap se lesz sokkal jobb a helyzet. És holnaptól fogva egyre csak romlik az idő. Holnap 19 szombaton, 18 vasárnapra, 15 fokos nappali maximum várható. Mindez elképesztő mennyiségű csapadékkal és mediterrán ciklonnal egész hétvégén.

Best FM, a legjobb zenék jön Orville Richard Burrell, egészen pontosan Dr. Orville Richard Burrell, mert 2022-ben a Brown Egyetem a művészetek tiszteletbeli doktorává avatta őt, viszont ellentétben ezzel a címmel nagyon is valós az önvezetői kinevezése, így szerelt le 1992.

0: Ez a Night Shift White Boy-jal. SMS, Viber és telefonszámunk 0620-55-55-155. Best FM, a legjobb zenék.
1: What guys talk about? You know, the finer things in life.

Best FM a legjobb zenék. Szokták mondani, hogy idegen nyelv gyakorlására egy nagyon jó módszer, hogy kedvenc dalaink szövegét lefordítjuk. Hát, hogyha valaki spanyolul szeretne tanulni, ne ezzel a most következővel kezdje, elárulok egy titkot, rögtön a cím, az ég egyet a világon nem jelent semmit, de ettől függetlenül nagyon jó. Jön a Pasilda!

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Feltölti a földeket a sok csapadék, már a hétfői kormányülésen egyeztetnek az aszbeszt szennyezésről, kellenek az esernyők, borongós csapadékos időnk lesz holnap. Köszöntöm Önöket, a híreket Simari Renátától hallják. Jót tett a földeknek az elmúlt napokban esett eső. Sok helyen 10 és 25 mm-nyi csapadék hullott, emiatt mérséklődött az aszály, ezt írták a Hungaromet időjósai a közösségi oldalukon. A posztjuk szerint a talaj felső 10 cm-es rétege az ország déli és keleti felén feltöltődött, de a 20 cm-nél mélyebb rétegekbe csak kevés nedvesség jutott. Az előrejelzésük szerint viszont a következő napokban több hullámban várhatóak záporok, hétvégén pedig kiadós esőre számíthatunk, így a talaj mélyebb rétegei is töltődni tudnak. Segítséget kaphatnak az aszbeszt szennyezéssel érintett nyugat-dunántúli települések. Erről az élő környezetért felelős miniszter beszélt Szombathelyen. Gajdos László azt mondta, hogy az emberek egészségének a védelme a legfontosabb, ezért már a következő kormányülésen napirendre kerül az ügy. Hozzátette azt is, hogy minden segítséget megadnak az aszbeszt szennyezés megszüntetéséhez, legyen az a szennyezett kőzúzalék eltávolítása és elszállítása, vagy az érintett utak és parkolók lefedése és újraaszfaltozása. Látogatási tilalmat rendeltek el a borsodi kórházakban a fekvőbeteg osztályokon. Azért vezették be a korlátozást, mert a Szent Ferenc Tagkórház két fekvőbeteg osztályán egyre több betegnek és egészségügyi dolgozónak lett akut légúti tünete. A betegek számára a tilalom alatt is biztosítják a kapcsolattartást a szeretteikkel, a súlyos betegek hozzátartozói pedig rendkívüli látogatást kérhetnek. A korlátozás a járó betegellátást és a szakrendelők működését nem befolyásolja, de az ideérkezőknek kötelező készfertőt használniuk és maszkot viselniük. Attenborough-nak neveztek el egy brit kisfiút, azért, mert pont aznap született, amikor a legendás természetfilmes a 100. születésnapját ünnepelte. A kicsi szülei azért döntöttek úgy, hogy a kisfiú középső neve az Attenborough legyen, mert mindketten a természettudós filmjein nőttek fel, és nagyon kedvelik és tisztelik a munkásságát. David Attenborough-ról egyébként a születésnapján egy Chilében őshonos darásfajt is elneveztek, korábban pedig már vadvirág, pillangó, szöcske, dinoszaurusz és egy gyík is kapta már a nevét. A Dunántúlon már esik az eső, már is mondom, hogy milyen idő várható. Elővehetjük az esernyőket, ma a Dunántúlon és az északi középhegység térségében élők számíthatnak záporokra, holnap pedig országszerte bárhol eleredhet az eső. Sok felhő lesz az égen, és hosszabb, rövidebb időre süthet csak ki a nap. Ma éjszaka 9-16 fokig hűl a levegő, holnap napközben pedig 18-25 fok között alakul a hőmérséklet. A hétvégén is esők áztatnak majd minket, lesz, ahol kiadós csapadék várható. 13-20 fokot mérhetünk majd, de a tartósan esős tájakon ennél is hűvösebb lehet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
2: Hogy Texas, Amerika egyik állama, ez ugye egyértelmű, hogy Pompeji egy ókori római város, amelyet ugye a Vesuv kitörése semmisített meg, ezt is tudja mindenki, de ugye a White Town az vajon mely városra utalhat, azt senki nem tudja. Jön majd a Texas is, itt lesz majd a Pompeji is, a Bastille-tól, meg persze a White Town is érkezik.
0: Ez a Night Shift a Best FM-en White Boy-jal.

Best FM a legjobb zenék. 1932-es az a felvétel, amelyből ez a jellegzetes trombita futam ki lett ollózva, vagyis már a megjelenés pillanatában is egy 64 éves dalról beszéltünk, azóta meg eltelt még 30 év, szóval egy 94 éves dal jön most. Jön a Your Woman és a White Town.

Best FM a legjobb zenék, az eredetileg két fős zenei projektet, manapság már csak az egyik alapítótok, Simon Marlin viszi egyedül a hátán. Ő az, akit a fellépéseken is lehet látni is Shapeshifters néven, kivéve az Egyesült Államokban. Jár oda is, de mivel hogy ezt a nevet már egy Los Angeles-i hip-hop banda korábbról birtokolja, ezért ott Shape UK néven lép fel. Jön a Shapeshifters és a Back to Base.

0: Ez a Night Shift White Boy-jal. A legjobb zenék, a legnagyobb sztárok a Best FM-en. Minden este. Minden este.
1: Check it. Check it now.

Best FM a legjobb zenék. Szerencsére én még a megboldogult Maxi Jazz-zel láttam a Fateless élőben jó párszor. Nem tudom, hogy nélküle hogy működik, de hát majd meg tudom nézni a Sziget 0. napján. Jön a Fateless, szóval Step Too Far.

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

Best FM a legjobb zenék, minden adat fent van az interneten róluk. Melyik nagylemezük hanyadik lett az angol nagylemez listán, az amerikai album listán? Egy dologra nincs sehol magyarázat, hogy egy skót poprock banda miért pont a Texas nevet választja magának. Érkezik az Inner Smile itt a Best FM a legjobb zenék között.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este.
2: Aztán most már egészen biztosak lehetünk benne, hogy idén nem lesz Spice Girls reunion, hogy más nem mondjak, Melanie C, aki hamarosan érkezik, egész ősszel Ausztráliában fog majd turnézni, és ha már Ausztrália, egy ausztrál csapat is érkezik a mai utolsó 60 percben, a Savage Garden jön nem sokára, a To The Moon and Back-kel, itt a Best
1: FM. Ez a Night Shift a Best FM-en Whiteboy-jal.

Best FM a legjobb zenék. Az előadók között mostanában egyre nagyobb divat korábbi albumaikat újban megturnéztatni, hogyha az éppen 20., 25. vagy 30. évfordulóját ünnepli. Sajnos a Depeche Mode erre a vonatra nem ugrott fel, pedig akkor jöhetnének a 2001-es Exciter című albumukkal, ami ugye hát idén ünnepli a 25. évfordulóját. Jöjjön arról az egyik legjobb kislemez, a Free Love, itt a Best FM a legjobb zenék között.

Ez a legjobb zenék, a most érkező Sasha Dick Brave művész néven is szokott rockabilly stílusban előadni világslágereket, ami Pinknek olyannyira megtetszett, hogy meghívta őket saját esküvőjére zenélni. Jön az I Feel Lonely!

legjobb zenék véget ért, a csütörtök véget ért a mai Night Shift, holnap pedig indul a hétvége legalábbis, és akkor, amikor mi majd érkezünk a Night Shift-tel, akkor az már tényleg a hétvége kezdete lesz. A Night Shift Extra-ban DJ Effendi csatlakozik majd hozzám, vagyis a szerdai hangulathoz hasonlóan holnap is pop és rádiós lágerek 120 perces mixével indulunk. Jön Eve és a Gangsta Lavin, én meg megyek, jó éjszakát, nem sokára találkozunk.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

around.

0: 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best
1: FM. Pénz, karrier, siker, álmok, folyton agyalok, épp mire vágyok, nézd, milyen sikeres posztok az

90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. Best FM. A legjobb zenék.